0: Maradok a jelennél, szólt a felvétel a Petőfi Rádióban Péli Barnától. Berettka Ádám egy nagyon tehetséges fiatal előadó, aki egyébként a dalban is jelen volt, illetve ezen kívül például az X-Faktorból lehet számodra ismerős. Sok színű, éppen ezért a Színek című felvétele szól.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, hámomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön,

hátrú, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél, féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd,

A remény hídjai szólt a Petőfi Rádióban a Nomádtól, nálunk minden magyar, örülök neki, hogy velünk vagy. Képzeld el, hogy érkezik valamilyen szintű lehűlés, vasárnapra csúcsosodik ki ez a dolog. Alapvetően akkor jön a hidegfront, és hétfőtől kezdve lehűl majd a levegő, tehát jövő héten már nem lesz ilyen forróság, nagyjából 25-26 fokra lehet számítani, szóval éld ki a mai napot, ma még lehet, hogy csak kis felhőkkel megúszunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És 3 óra köszönt téged a Petőfi Rádió műsorvezetője, Kenész Kolos, örülök neki, hogy közösen lehetünk, és abban pedig bízom, hogy meghallgatjuk például az Oreo árdalát. Érkezik a Hey Anász, de a kezdésben egy klasszis, mégpedig 1976-ból, ez a Sirius.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Egy kis pörgés a Jumping Metal itt a Petőfi Rádióban. Július 18-a van. Nagy szeretettel köszöntjük a Frigyeseket, a Bilánokat és a Justinokat. Isten éltessen benneteket nagyon-nagyon sokáig. Bihar Rolandalával ünneplünk ez a köszönt magunknak.
1: Benned a vihar, de mégis kéne, aki kitart, és nem fél attól, hogy elmossa az esőt.

Raúl volt a barátod, ez volt a Ciao Ciao itt a Petőfi Rádióban minden magyar. Rómában tűzvész pusztított 1962 évvel ezelőtt 64-ben, melyért Néró császár a keresztényeket vádolta. Innen indult a keresztény üldözés. Nálunk viszont Azorka sincs üldözve, a Játékmadár című dala szól.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Figyelj!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, hajnal 4 óra van, július 18-a, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos hallható, és megnyitjuk a hétvégét. Remélem, hogy tele vagy energiával, és a következő dalok csak segítenek. Mindjárt érkeznek a vágtázó halottkémek, de most Szinnyai Dóri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: magyar zenét online is. Petőfirádió.hu.
1: Csodás belső világ, eljön, ha majd vársz, belülről jön el az igaz világ.

az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

Nekem ez volt Szibi Norbi dala, egy igen vidám kis felvétel, remélem, hogy segített évre maradni. Ez a Petőfi Rádió, hajnal 4 óra után járunk a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható, és tegnap amúgy azt kérdeztük tőled a Petőfi Rádió Facebook oldalán, hogy mi volt a gyermekkori álommunkád, és nagyon színes válaszok érkeztek. Valaki óvónénit írt, van magyar tanár, vagy épp almát szeretett volna árulni a piacon, ez Lotti üzenete, de Zsolt például azt álmodta meg magának anno, hogy villamosvezető legyen, és beteljesült az álma, 6 évig volt lehetőség erre, gyönyörű időszak volt. Remélem, neked is vannak álmaid, amelyeket meg tudsz valósítani, és hazatalálhatsz.

0: Mikor jársz? Bármit csinálsz?
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

Egy kis taps a végére. Ez volt az Ocsó Macsódal, a Lazulj Bele, és mi is egészen belelazultunk az utóbbi hétbe. Rengeteg dalpremier, számtalan megszólaló a Petőfi Rádió reggeli műsorában, hiszen közösen ébredtünk az utóbbi napokban, aminek kifejezetten örülök, és remélem, hogy velem tartottál, mert olyan embereket sikerült megszólítani, akikért nagyon hálás vagyok, hogy itt voltak. Hogyha lemaradtál esetleg a tartalmakról és érdekelne téged, akkor Kenész Kolos néven keresd meg Instagramon, oda kipakoltam nagyon sok mindent, addig pedig Takács Eszter dalt hallgatunk, ez az Akarsz-e?

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Petőfi Rádió, jó reggelt kívánunk neked, hajnal 5 órakor is itt a műsorvezető Kenész Kolos, és nem sokára Györfi Anna, Siklósi Balázs, vagy épp az 1-5-1 felvétele, viszont nem velük, hanem Mihály Réka tavaly megjelent felvételével folytatjuk. Minden elmúlik, hát reméljük, hogy a jókedv nincs így.
0: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar

egy nagyon király, de Anahit felvétel szólt a Petőfi Rádióban, ez volt a Bírom Még. Jó reggelt kívánunk neked a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható, és számítok rád 14 órát követően is, ugyanis akkor is érkezem majd a Petőfi Rádió stúdiójába. Addig keres Instagramon, Kenész Kolos néven megtalálsz, ott vannak például a múlt heti vendégekkel kapcsolatos extra tartalmak. Nálunk pedig extra dalok, mindjárt a Bohemian Betyár, de most a Diszkódráma.

Szól a Petőfi Rádió, minden magyar, kellemes reggelt kívánunk neked. Július 18-a szombat van, a mikrofonnál Kenész Kolost hallod, és a Frigyeseknek, a Milánoknak, a Justinoknak, az Arnoldoknak és a Hedvigeknek jár az üdvözlet. Ők ünnepelnek ma július 18-án. Remélem, hogy neked is van lehetőséged zenei koncerteken részt venni. Például ezekből is ajánlunk egy csokrot délután 14 órától, hiszen újra a mikrofonhoz ülök, és... fél év kihagyás után annyira jó itt lenni veletek. 14 órától is számítok tehát a figyelmedre, meg most a Fly Wolf dalára. Itt van a boldogság a Petőfén.

0: Kellemes reggelt, itt a szombat, és itt van Korcsog Laura is, vele töltheted idődet, reggel 6 órától egészen délig vár minden izgalommal, többek között éles stílus magazin műsorral, ezen felül lesz, befordultam a konyhára is, hogy mit főztek ki mára, nem sokára megtudod majd Laurától, vele kívánok jó szórakozást, én pedig délután 14 órakor számítok rád, visszatérek, és rengeteg programajánlattal, persze, hogy a hazai felvételekkel, és egy-két olyan infóval várlak, amelyek hozzátesznek a hétvégéthez. Élvezd ki, ma még egészen kellemes idő lesz. Ciao, ciao, vigyázz magadra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra.
3: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Biztosított a hazai üzemanyag ellátás. Új egyenruhát kapnak a magyar rendőrök. Napos idő lesz, egy-egy záporral, zivatarral.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt az M1-es főváros felé vezető oldalán, a Tatabánya és Biatorbágy közötti terelésben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Megszüntett több adónemet a kormány, eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díj. Az erről szóló törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Biztosított az ország üzemanyag ellátása, de tartalékolni kell, hívta fel rá a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt. 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. A cél, hogy az állomány igényeit szem előtt tartva olyan új téli és nyári ruházatot vezessenek be, amely megfelel a modern kor elvárásainak. Praktikus, tartós és jól tisztítható. Az egységek várhatóan jövő év decemberétől több ütemben vehetik majd át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától kezdik el kiosztani. Erős földrengés volt Mexikó déli részén Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el. Áldozatokról, károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól. Több mint 250 000 háztartásban nincs áram. A rendkívüli időjárás miatt az iskolákban ma szünetel a tanítás.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Nagyrészt napos, füllett idő várható. A megnövekvő gomoly felhőkből a Tiszántúlon és nyugaton zápor, zivatar előfordulhat. A hajnali 16-22 fokról 28 és 35 fok közé melegszik a levegő. A nyugati ország még részben lesz a leghűvösebb.
4: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
2: Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Én Korcsog Laura vagyok, és az Éles Stílus magazinban egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami szinte mindenkit érint, akár aktívan sportol, akár pedig még csak most gondolkodik rajta, hogy beépíti a mozgást a mindennapjaiba. A sport és a táplálkozás kéz a kézben járnak, mégis sok a bizonytalanság a téma körül. Mit, mikor, mennyit érdemes enni? Kell-e külön diéta, ha edzünk? És vajon tényleg olyan bonyolult ez az egész, mint amilyennek tűnik? Ebben segít eligazodni nekünk egy kicsit Katona Sára, sportdietetikus, korábbi fitness versenyző. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
3: Szia Laura, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
2: Kezdjük talán azzal, hogy annyiszor halljuk azt, hogy sportolsz valamit, és ha azt válaszolod, hogy nem, akkor megkérdezik, hogy miért nem sportolsz. Miért van egyáltalán szükségünk sportra az életünkben, természetesen amellett, hogy szeretünk edzeni.
3: A mentális hatásán túl a sportnak nagyon fontos hatása van a szervezetünkre, ugyanis biztosan hallottátok már azt, hogy az izomtömegünk 30 év felett elkezd folyamatosan leépülni. És ez azért probléma, mert minél kevesebb rajtunk az izom, annál kevesebb kalóriát égetünk el a mindennapokban. Tehát, ha izmosabb vagy, akkor sokkal többet ehetsz. Ennyire egyszerű a képlet.
2: Mert a lelki szempontból természetesen, ahogy elmegyünk egy edzésre, érezzük, hogy jobban felszabadulunk, de ez azon túl, hogy izmot építünk, még milyen hatással van az egészségünkre?
3: A súlyzós edzés az izmaink számára nagyon fontos, hogy karban tartsuk, megőrizzük a mennyiségét és a minőségét, illetve hogy fejlesszük azt. A kardioedzések, ilyen akár egy futás, vagy egy kerékpározás, úszás, azok pedig a szív- és érrendszerünket fejlesztik.
2: Akkor valójában melyikre van leginkább szükségünk?
3: Szerintem a súlyzós edzésre, de egészítsük ki egy kis kardio munkával is, ha jót akarunk magunknak.
2: Ha valaki most kezdi jobban belásni magát az edzésbe, akkor már rögtön figyelnie kell az étrendjére is?
3: Nem egyből, azért nem ez az első, hiszen azt szoktam javasolni, hogy ne változtassunk meg mindent egyszerre. Tehát ne kezdjünk el egyszerre vadul sportolni heti 5-ször, és teljesen máshogy táplálkozni, mint eddig. Hiszen akkor az a tapasztalatom sajnos, hogy 1-2 hét után abba hagyják a lelkes kliensek, mert rájönnek, hogy ez nekik túl sok, nem megvalósítható, elfáradnak, és abba hagyják az egészet.
2: De hát akkor, hogyha nem így, akkor hogy hogyan? Erről nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Katona Sára, sportdietetikussal, korábbi fitness versenyzővel.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
2: A mai témánk a sport és az edzés kapcsolata úgy nagy általánosságban, a vendégen pedig Katona Sára, sportdietetikus, korábbi fitness versenyző. Folytatjuk a beszélgetést. Ott hagytuk abba, hogy sokan beleesnek abba a hibába, hogy nagyon gyorsan, nagyon drasztikusan változtatnak valamint. Gyorsan ötedzés, gyorsan mindenféle diéta, mindenféle étrend. Na de milyen leggyakrabban elkövetett hibákkal találkozol?
3: A leggyakoribb hiba szerintem az, hogy egyből nagyon alacsony kalória mennyiséggel kezdenek a fogyni vágyók. Általában azért kezdenek el sportolni, mert fogyni szeretnének, és túlságosan alacsony kalóriát és szénhidrátot visznek be, ami miatt a teljesítményük is csökkenni fog, illetve az életkedvük is, a motivációjuk is, az éhségük pedig sokkal-sokkal nagyobb lesz, mint korábban. Felfalnák az egész hűtőt, és ezt körülbelül 1-2 hétig fogják tudni tartani, utána pedig borul az egész. Szerintem az a legnagyobb probléma, hogy nincs egy tervük, nem terveznek előre, hogy aznap miket fognak enni, és hogy aztán, amikor már nagyon gyenge pontjuk van, mert nem volt elég nekik a cézársaláta ebédre, akkor bizony utána vacsorára felfalják a hűtőt is.
2: Ebbe a hibába én is sokszor esem. De mit javasolsz akkor? Mennyi edzéssel kezdjük, és mire figyeljünk leginkább?
3: Szerintem a heti 2-3 edzés az, ami optimális első körben, és próbáljuk meg azt, hogy megtervezzük mellé az étkezéseinket. Elkezdünk magunknak ételt készíteni, hiszen akkor tudjuk ténylegesen azokat a mennyiségeket szabályozni, amit mi szeretnénk bevinni. Ha egy étteremben rendelünk egy ételt, akkor azt általában addig esszük, amíg van, de ha mi magunknak tálalunk ki, akkor annyit szedek, amennyit tényleg azt gondolom, hogy a fogyásomhoz vagy a célomhoz megfelelő mennyiség lenne.
2: Meg akkor tudjuk, hogy igazán mi van benne.
3: Pontosan, ez nagyon fontos.
2: Mennyire fér bele, ha már így erről beszélgetünk, a kis nassolás?
3: Nagyon fontos, hogy a diétád élvezetes legyen, hiszen csak akkor tudod tartani hosszú távon, ha azért az ételek örömet is okoznak, és van egy a szociális életben betöltött szerepük is, tehát fontos, hogy ha elmész akár egy vendégségbe, fogadd el azt a süteményt. Nem kell megenni 10 szeletet, de azt az egy sütit elfogadod, megeszed jó szívvel, ne bűntudattal, akkor sokkal inkább hosszú távon tudod tartani az étrendedet. A vendégeimnek én szoktam tervezni egy-egy kocka étcsokit, gyümölcsöt, pár finom falatot, akár egy zappalacsintát az étrendjükbe, és így hosszú távon tudják tartani, mert megkapják azt, amire a lelkük mélyén vágynak.
2: Katona Sára sportdietetikus, volt fitness versenyző a vendégem, és nem sokára ott folytatjuk a beszélgetést, hogy mit együnk edzés előtt, után és közben.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos idő lesz, egy-egy záporral, zivatarral biztosította hazai üzemanyagellátás. Több adónemet is megszüntet a kormány.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt az M1-es főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Több adónemet megszüntet a kormány. Eltörlik az önkormányzatok által kivethető települési adót, valamint az ebrendészeti hozzájárulást. Ezeket a legtöbb helyen eddig sem alkalmazták, sok esetben költségesebb volt az adminisztráció, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik emellett a bevándorlási különadót, amelyből az államnak eddig sem származott bevétele, valamint kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díj, valamint hamarosan felmérést indítanak a legnagyobb hazai környezetszennyezők kiderítése érdekében, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza a legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság azonban további reformokat javasol, például az igazságszolgáltatás területén, a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. A jelentésben hozzátették továbbá, hogy átfogó jogszabályi módosításokkal kell megerősíteni az integritási keretrendszert, a korrupciós ügyek kivizsgálását, valamint az állami hirdetések elosztásának átláthatóságát is. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez is mutatja, hogy a közlekedésbiztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani a véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év másik felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz 4 ügyben. Tuzson Bence, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, vizsgálatot kezdeményeznek a Magyarország szuverenitását feladó, szerintük cinikusan az uniós forrásokra hivatkozva elfogadott törvény, az alaptörvény 16. módosítása, a vizsgálóbizottságok működését átalakító törvény, továbbá a közmédia átalakításáról és a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvény ügyében. A képviselő közölte azt is, a több mint 100 oldalas beadvány részletesen tartalmazza, hogy az érintett rendelkezések vagy a jogszabályok elfogadásának módja megítélésük szerint miként sérti az alaptörvényt.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: biztosította a hazai üzemanyagellátást, de tartalékolni kell, hívta fel rá a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardet. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakultak ki ellátási problémák. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csokoládé figurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. Diósgyőrben az itthon készülő Nestlé termékek töredékét kevesebb, mint 0,5%-át állították elő. A termelés túlnyomó része a Szerencsi és a Büki gyárban történik, ezeket folyamatosan fejlesztik. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poseidon rendszer beszerzéseiről. Csütörtökön jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jó részt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket az ügyben feljelentést tesznek. Azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. Hangsúlyozták, a monopolizált helyzet miatt az adófizetők pénzéből indokolatlanul drága, sok esetben elavult rendszereket tartottak fenn az oktatásban és a közigazgatásban. Továbbra is válságban van a házi orvosi ellátás, több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás, egy házi orvosra pedig átlagosan csak nem 14 ezer beteg jut évente. A viharsarokban és a Közép-Dunántúlon a legsúlyosabb a helyzet. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az elöregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Orosz katonai létesítményeket, hajókat, köztük egy LNG-t szállító járművet, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kerőanyag raktárakat is támadtak az ukrán erők napközben. A légi csapásokat a Fekete és az Azovi tenger térségében, a Krím félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlávi területen hajtották végre. Emellett találat ért egy hidat a Donyecki régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására és használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakóhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost, Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegő minőséget regisztrálták. Az előrejelzések szerint holnap az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott. Fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Nagyrészt napos füllett idő várható, a megnövekvő gomoly felhőkből a Tiszántúlon és nyugaton zápor zivatar előfordulhat, délutánra 28 és 35 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz hűvösebb.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Öreget kívánok, Katona Lászlót hallják.
2: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpoollal. A 25 éves középpályás hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. A német Bild információ szerint szívesen leigazolná Tóth Rajmundot a német Bundesliga 2-ben szereplő Nürnberg. Az Eto'o azonban egyelőre nem engedi a válogatott középpályást. Az FTC hátvédje Szahai Gábor pedig az élvonalbeli Maritimo labdarúgója lehet. A Nemzeti Sport információi szerint a portugál klub előre haladott egyeztetéseket folytott a Ferencvárossal a védő kölcsönvételéről. Az Aston Villa bejelentette, hogy szerződtette a svájci válogatott labdarúgót, a világbajnokságon 3 gólt szerző és 2 gólpasszt adó Johan Manzambit. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a szlovén Slavko Vincicet jelölte a világbajnoki döntő levezetésére, míg a 3. helyet vívott meccset a venezuelai Jesus Valenzuela kapta. Mindkét bíró egyaránt 3-3 mérkőzés dirigált a mostani VB-n. Dán, izlandi és szlovén ellenfelet kapott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörének sorsolásán. A H csoportban a dán bajnoki 4. helyezett Mors, az izlandi való Reykjavik és a szlovén Grossi Slovar együttesével találkozik majd Tóth Edmond vezetőedző együttese. Döntőbe jutott a magyar férfi junior kézilabda válogatott a romániai Európa bajnokságon. Magyarország-Szlovénia 31-24. A kolozsvári fináléban vasárnap Svédország ellen lép pályára a magyar csapat. Lőrinc Tamás a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke, az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a sporták közgyűlésén egyhangulag szavazták meg, megbízatása 5 évre szól. Az összetettben vezető Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője ért el a legjobb köridőt a Formula 1-es belga nagydíj második szabad edzésén. A 19 éves pilóta mögött a 10 helyes rajtbüntetést kapott világbajnoki címvédő Lando Norris végzett másodikként a McLarennel, míg a 3. helyen a 4-szeres világbajnok és az első szabad edzést megnyerő Max Verstappen zárt. Köszönöm a figyelmüket!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
2: Korcsok Laura vagyok, és az Éles Stílus magazinban a vendégem Katona Sára, sportdietetikus, korábbi fitness versenyző. Ott folytatjuk a beszélgetést, ott tartottunk, hogy alapvetően a sportolás mindenkinek ajánlott, egészségügyi szempontból is, és mentálisan is természetesen, de hogyha az edzést beiktattuk, fontos figyelnünk az étkezésre is, és itt most az a kérdés, ha már edzünk, és benne vannak a mindennapjainkban az edzések, akkor mennyire mérvadó, vagy mennyire számít, hogy például edzés előtt mit eszünk?
3: Nagyon is számít. Sokan abban a hibába esnek, hogy nem mernek elég szénhidrátot enni edzés előtt. Pedig edzés előtt az a célunk, hogy feltöltsük energiával a szervezetünket. Ha nincs energiád, nem fogsz tudni edzeni, és nem fogsz tudni olyan hatékonyan dolgozni az edzéseken. Úgyhogy szénhidrátot kell lenni edzés előtt körülbelül 1-1,5 órával, és itt nyugodtan ehetünk gyorsan felszívódó szénhidrátokat is. Ide tartozik akár egy banán, akár egy zabkása, akár egy szelet lekváros puffasztott rizs, bármi, amit amúgy meg azt gondoljuk, hogy nem fér bele a diétába, edzés előtt nyugodtan megehetjük, mert ezek gyors energiát szolgáltatnak nekünk ahhoz, hogy jó teljesítményt tudjunk nyújtani az edzésen.
2: Akkor most már edzés előtt megvan, hogy mit tegyünk, edzés közben kell-e valamit ennünk vagy innunk?
3: Én a vizet szoktam javasolni, attól függ nyilván, hogyha egy nagy nyári melegben 3 órán keresztül kerékpározunk, ahol izzadunk, ott érdemes izotóniás italt fogyasztanunk, de alapvetően egy amatőr sportolónak, ha lemegy egy órát edzeni a terembe, szerintem nem fontos a vizen kívül bármit is pótolni.
2: De hogyha szeretjük az izotóniás italokat, akkor nem árt, hogyha iszunk azért, nem?
3: Inkább ne ígyunk izotóniás italt, attól függ mondjuk mi a célunk, ha fogyni szeretnénk, akkor ne ígyunk az izotóniás ital, azt tekintsük úgy rá, mint cukorra. Kell-e nekünk még edzés közben plusz cukor? Egy átlag sportolónak szerintem nem. Ha most maxokat döntögetsz, és olyan edzés teljesítmény nyújtasz, hogy te ott érzed, hogy szédülsz le a gépről, akkor igen, így áll izotóniás italt. De ha edzés előtt jól táplálkoztál, és megfelelő mennyiségű szénhidrátot vittél be, akkor nem kell egyáltalán edzés közben plusz cukrot bevinned.
2: Amikor már jól kifáradtunk edzés után, és hazaérünk, mit tegyünk?
3: Edzés után fehérjére és szénhidrátra is szükségünk van. Sokan elrontják, mert csak fehérje turmixot isznak, de ez nem elég a regenerációhoz. Ugyanis gondoljunk úgy a testünkre, mint egy ház építésére. A fehérje az a tégla, az építőanyag, de hogyha nincs hozzá munkásunk, az a szénhidrátunk, ami felépítse a házat, akkor hiába von ott az a rakás tégla, nem tudunk építkezni. Tehát fehérje és szénhidrát is kell edzés utánra. Tehát ha iszol mondjuk egy fehérje turmixot, akkor egyél mellé egy banánt, vagy tegyél bele rizskását, egyél mellé egy gyümölcsszeletet, bármit, ami is szintén gyorsan felszívódó szénhidrát.
2: Mennyire van különbség a férfi és a női étrend között?
3: Mennyiségben van különbség. A férfinak valószínű nagyobb az izomtömege, ezért nagyobb mennyiséget is ehet.
2: Nem is értem, miért mondod. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok hasznos információt tudtunk meg. Én személy szerint, főleg az izotóniás italokkal kapcsolatban. Köszönöm, hogy a vendégem voltál.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Katona Sárával, sportdietetikussal, volt fitness versenyzővel beszélgettem. Ha esetleg lemaradtál a beszélgetésünkről, vagy csak újra meghallgatnád, akkor a Spotify oldalunkon megteheted.
1: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: 67,5%
3: az minden mai válasz.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
3: Mi a határidő?
5: 20 év.
3: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Biztosította az ország üzemanyag ellátása. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. Napos idő lesz ma, egy-egy záporral, zivatarral.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán a komáromi szakaszon, a 96-os kilométernél kezdődő terelés előtt. Már 10 kilométeres a dugó. Az M19-es csomóponttól érdemes az 1-es főúton kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Megszüntett több adónemet a kormány, eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok levegőterhelési díja. Az erről szóló törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Biztosított az ország üzemanyag ellátása, de tartalékolni kell, hívta fel rá figyelmet a gazdasági és energetikai minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt, 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Benyújtotta a kormány az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, olyan téli és nyári ruházatot vezetnek be, amely megfelel a kor elvárásainak. Praktikus, tartós és jól tisztítható. A tervek szerint az egységek jövő év decemberétől vehetnék át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától osztanák ki. A belügyminisztérium várja a lehetséges gyártók jelentkezését. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áram kimaradásokat okozott. Fennakadások voltak a vasúton és a közutakon is.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Nagyrészt napos füllett idő várható ma, a megnövekvő gomoly felhőkből a Tiszántúlon és nyugaton záporzivatar előfordulhat. A hajnali 16-22 fokról 28 és 35 fok közé melegszik a levegő. A nyugati ország részben lesz hűvösebb.
1: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
7: Csukás Mese Rádió.
8: Én nagyon szeretem.
1: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Mesebirodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok! Én Roatis Andrea vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, egy kis kiruccanás. Az üdülőtelepen elhagyatottan áldogált egy lábas ház. A nevét onnan kapta, hogy az épület betonlábakon állt, melyek valaha garázsul szolgáltak egy autónak. Mivel egyedi külsővel rendelkezett, nem volt kivel társalognia. Aztán meg fáradt, beteges, öreg gazdája se nyitotta rá az ajtót évek óta. Ezért nagyon magányosnak és haszontalannak érezte magát. Egy éjszakán elhatározta, hogy odébb áll. Betonlábait addig feszegette, míg sikerült azokat a földből kihúznia, és elindult. Reggelre a közeli nyaralóházak csak álmélkodtak, hová tűnt a szomszédjuk. Ment, mendegélt, egyszer csak egy útelágazáshoz érkezett. Ott választhatott. Az aszfaltozott sima úton menjen tovább, vagy a gidres-gödrös földúton, esetleg vissza, ahonnan jött. Esze ágában sem volt visszafordulni. Ha már eddig eljutott, világot akart látni, s barátokat találni. A sima út biztosan jó helyre vezet, gondolta, hát elindult azon. Két napi fárasztó araszolás után egy ragyogóan kivilágított nagyvárosba ért. Le is horgonyzott három égbe szökő toronyház mellett, s miután megpihent, beszédbe akart elegyedni velük. Azok azonban olyan magasan hordták az oromzatukat, hogy a szava se ért fel hozzájuk. Másnap emberek jöttek, nézegettek, valamit tanácskoztak, majd begördült egy földgyalú, és le akarta rombolni a lábas házat, mely túl ódivatunak, régiesnek tűnt. Nem illett bele a táj rendezett modern képébe. Még szerencse, hogy a döntés sokára született meg, a munkásoknak pedig késő délután már nem füllött a foga hozzákezdeni a bontáshoz, így éjszaka a lábas ház odébb állt. Visszament az útelágazáshoz. Gondolta, ha a földútra tér, annak a végén talán barátokra talál. A gírbegúrba sáros út egy szegény falucskába vezetett. Vályog házak sorakoztak egymás mellett. Félve néztek a messziről jött idegenre. Szerénységük megtiltotta, hogy szóba elegyedjenek vele. Hiába kezdeményezett a lábas ház, nem akadt senki, aki barátságába fogadta volna. A falu bolondja már épp fel akarta gyújtani, hogy ne hivalkodjon ott a többi szegényes viskó mellett, amikor a lábasház ismét visszaért az útelágazáshoz. Hazafelé indult. Hét nap után egy holdvilágos éjszakán vissza is ért az üdülőtelepre. A lábai helyén álló gödröket benőtte ugyan a gaz, de kis igazítás után beállt a régi helyére. Reggel a szomszéd házak igen-igen elcsodálkoztak. Álmodták talán, hogy elment és visszatért a körükbe. Ajtóikkal és ablakszárnyaikkal barátságosan integettek felé, mintha azt akarták volna tudatni vele, hogy hiányolták és örülnek, hogy újra mellettük áll. A lábasház érezte, hogy ide való. Jó érzést töltötte el, hogy a saját birtokán áll, régi ismerősök között. S ekkor további kellemes meglepetés érte. A bejárata előtt autó fékezett le. Öreg gazdája, gyereke és unokái tódultak be az ajtón. Beszédükből kiértette, nyaralni jöttek, de előtte még szépen ki is festik a falait. A lábasház boldog volt, és már nem is értette, hogyan indulhatott el világgá. Miért is gondolta, hogy az állandónál van jobb hely a világon?
2: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
3: Na sziasztok, Patrik vagyok. Tudtátok, hogy a nyelvtörő egy olyan tréfás szöveg, aminek a célja az, hogy minél nehezebb legyen szépen, tisztán és érthetően elmondani. De nekünk közösen ez is menni fog. Jól figyeljetek. Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utánom. Mára tudjátok? Kicsika csak kicsike csege, csícs csacsage kocsire csege. Most elmondom lassan. Mondjátok együtt velem. Kicsi kacsa, kicsi kecsege. Most együtt. Kicsi kacsa, kicsi kecsege. Mehetünk a következő részre. Csíz csacsoge. Most együtt mondjuk. Csíz csacsoge. Aztán a következő rész. Kocsi recsege. Most mondjuk együtt. Kocsi recsege. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer egyben, közösen. Kicsi kacsa, kicsi kecsege. Csíz csacsoge. Kocsi recsege. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
2: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
0: Itt a Petőfi Rádióban.
4: Gazdag Erzsi, nyári eső. A verset Morvai Noémitől halljátok. Rakoncátlan szélgyerek égi tónál tekereg. Unatkozik, s unalmában mireg, morog, kesereg. Arra sétál felhőcske, orra búbján szeplőcske. Szél csúfolja, megfricskázza, csak akkor old kereket. Szegény felhő sírdogál, fájó könnye huldogál. Szikkat földre lepereg, nyári eső csepereg.
2: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi Mese Rádió, egy fejűeknek.

0: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok! Petra vagyok. Azt tudtátok, hogy Boribonnak is van kedvence? Bizonyám, méghozzá egy cicája. De a többit hamarosan megtudjátok. Marék Veronika, Boribon cicája. Hová indulsz, Anni Panni? Elszaladok a piacra cseresznyéért. Én is jövök veled! Futott utána Boribon. Ne, ne! Maradj csak itthon, sietek haza! De jaj, Boribon nem figyelt, és bum, zrr, csicsat, az autós polc felborult. A cica ilyettében kiugrott az ablakon. Boribon kiszaladt utána a kertbe. Körülnézett, de sehol nem látta. Se fenn, se len, sem elől, sem hátul. Boribon megijedt. Szerencsére megérkezett Anni Panni. Gyere gyorsan, segíts, eltűnt a cicánk. Ne aggódj, Boribon, mindjárt megkeressük. Átkutatták a kertet. Mindenhová bekukucskáltak, mindent felforgattak, de hiába. Anni Panni egyszer csak elnevette magát. Aj, de buták vagyunk, kiabálj és hívd ide. Boribon felállt a kis székre, és nagyot kiáltott. Cica! Cica! Gyere ide hozzám! De a kiabálásra sok-sok ismeretlen cica jött elő. Miért hívtál minket? Én csak a mi cicánkat keresem. Akkor miért nem a nevén szólítod? Mert nincs is neve, válaszolt Boribon. A cicák elcsodálkoztak. Neve mindenkinek van. Nézd csak, én vagyok Bozont. Ő körmös, ő kormos, és ott fekszik Gombóc a gyerekeivel. Már nekik is van nevük. Pihe, Pici és Poci. A cicák szétszélettek. Boribon meg visszament Anni Pannival a házba. Itt a kék egér, a csíkos labda, a lila párna és a zöld tányér. Csak a cica nincs sehol, buslakodott Boribon. Hapci hallatszott hirtelen. Boribon és Anni Panni kiszaladt a kertbe. Ha? Ez a cica hangja? Hol lehet? Erre? Arra? Talán felmászott a nagy diófára? Fussunk! Kiáltott Boribon. Felmegyek érte! És Boribon már kapaszkodott is felfelé a fatörzsön. Fenn a lombok között megpillantotta a cicát. Egy vékony ág végén billegett. Gyere szépen ide, de vigyázz! A cica alatt hirtelen meghajlott az ág, és már le is pottyant. Szerencsére puhára esett. Jó, hogy megvagy, cica, örvendezett Anni Panni. Nagyon hiányoztál. Kéne neked egy név, hogy máskor könnyebben megtaláljunk, mondta Boribon. És mi lesz a nevem? Kérdezte a cica. Én már tudom,

0: Laci! A cica abban a percben megjelent. Hívtál? Boribon nagyot nevetett. Nem, nem, bocsánat. Csak tüsszentettem.
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és már mondom is a mai találós kérdésemet. Furfarag, de mégsem ács. Kopog, mint a kalapács. Fák orvosa, doktora. Erdőben az otthona. Mit is mondtam? Fák orvosa. Akkor az a kis bogárka a szó nem lehet. Az is fúrja a fát, de nem tesz vele jót. Kopogtatja az erdei fákat. Úgy bizony, de gyorsan kitaláltátok. Ez a harkály. Jó volt ma is együtt találgatni veletek. Nagyon okosak vagytok. Ti láttatok már harkályt?
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Szeretitek a fagyit? Hát ha igen, szerintem nagyon fogjátok kedvelni Hétvári Andrea most hallható versét is, melynek a címe Fagyi. Csokoládé, vanília jöhet hétfőn, kedden, eper, málna, puncs és kókusz már is jobb a kedvem. Szerdára és csütörtökre zöldalma és citrom, azt sem tudom hányat kérjek, olyan nagyon finom. Péntek, szombat és vasárnap tejszínhabbal kérem. Édes tölcsér, cukorszórás, erre vágyom régen.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
2: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. Gyerekként szerintem mindenkinek volt olyan mese, amit újra és újra hallani szeretett volna. A történetek nem csak szórakoztatnak, hanem össze is hozzák a családot. A mai vendégem Morvai Noémi műsorvezető, aki rengeteg mesét olvas a Csukás mese rádió hallgatóinak, és otthon a saját gyerekeinek is. Köszönöm szépen, hogy ma reggel itt vagy velem, Noémi.
2: Én köszönöm, Laura, a meghívást, és köszöntök minden hallgatót.
1: Na, tisztázzuk, mennyi idősek a gyerkőceid most?
2: Hát, ha azt nézzük, hogy most 2026 van, még nem töltötték be, de ebben az évben Zizi 11 lesz, Magykó fiam pedig 14.
1: És még a mai napig az esti meseolvasás elmaradhatatlan.
2: Így van. Természetesen mit tekintünk mesének? Tehát azért a történetek változnak, ahogy ők is cseperednek, de a szentírás jellegű, hogy este 8:30-kor ők ágyba bújnak, és anya 8:30-től 9-ig olvas. Ez elmaradhatatlan. Követelik.
1: Mitől jó egy ilyen felolvasott mese? Hogy tudod minden nap színessé tenni, hogy követeljék a következő napon is?
2: A szokás nagy úr, szokták mondani, de remélem, hogy a megszokásnál azért több munkál bennük, amikor este az a kérdés elhangzik, hogy anya, ugye ma is olvasol kell. És ha én egy kicsit nevelési célzattal, nem, mert hogy ma nem fogadtatok szót meg, hányszor kell kérni, hogy menj már zuhanyozni, most már meg a fogad, rég elmúlt 8:30, nem lesz rá időnk, tudod, hogy csak 9-ig olvasok. Mert ez egy szabály, hogy anya 9-kor levonul, akkor nagyon összeszedik magukat, és mindent megtesznek, hogy 9-ig, mert az még azért beleférjen egy rendes történetnyi idő az esténkbe. Követelik, szeretik, nem pusztán megszokás, mert vannak visszatérő történeteink, és ezeket szeretjük megbeszélni. És emlékszel, anya, ezt a részt pont ott és ott olvastad, mert hogy amikor kirándulunk, vagy nyaralunk, vagy telelünk, bármit csinálunk, tehát elutazunk, a könyv jön velünk. Most például, ha esetleg ez lett volna a következő kérdésed, Gerard Darrell, Családom és egyéb állatfajták című könyvénél tartunk, és ezt már nem először kell elolvasnom nekik. És néha azon gondolkodom, hogy tényleg jó, hogy ennyire idézőjében felizgatom őket alvás előtt, ilyen nevetős, jókedvű történetekkel, de igen, mert egyszerűen képesek arra, hogy kacagnak, és a következő percben, amikor megkérdezem, hogy fent vagytok még édesek, akkor nincs válasz.
1: És ez egy minden szülő álma. Ne jöjjön válasz.
2: Igen, úgyhogy a történetek velünk élnek, és szeretjük utána ezt megbeszélni másnap, hogy az annyira jó volt, emlékszel. És egyébként a természet szeretete is benne van minden egyes mondatban és oldalban, és ők is ilyenek. Hál' Istennek olyan helyen élünk, ahol körül is tud venni minket flóra és fauna, és sokszor csodálkozunk rá mi is gyönyörű madárkákra, akik épp a kertben a fű közül a kukacokat rángatják ki éppen a földből, vagy csigákat szedünk nagy-nagy esők után, vagy gyönyörű gyíkokban gyönyörködünk, amin sütkéreznek a fehér sziklákon.
1: Mintha egy mesébe csöppentünk volna. Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Morvai Noémi műsorvezetővel, itt a Csukás meseórában.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Morvai Noémivel, műsorvezetővel, akiről már megtudhattuk, hogy elmaradhatatlan az esti olvasás a gyerekeivel, akik 10 és 13 évesek már így nagyként is igénylik Noémi meséit. Na de te hogy állsz ehhez? Te szeretsz nekik olvasni?
2: Én nagyon szeretek nekik olvasni, tehát hogy ez nekem soha egy pillanatig nem volt kötelesség. Természetesen tudom, hogy a történetek mennyire fontosak, és olvastam tanulmányokat is, hogy azok a gyerekek, akiknek csecsemőkoruktól kezdve olvasnak, mennyivel gazdagabb lesz a szókincsük. Iskolában magyar tanárokkal beszélgetve egyébként nagyon sokszor hallom, hogy a mai gyerekeknek a szövegértése egyszerűen nem tudják a tanárok, hogy hol van. Tehát, hogy miért nem értik a gyerekek azt a szöveget, amit elolvasnak maguknak. És ez sajnos a képernyő számlájára írható, mert az a történet, amit csak hall, az a fejecskéjében kell megszülessen. A saját lelki szemei előtt kell, hogy megszülessen, és nem készen kap egy képet, amit elfogad, mert hát valaki megrajzolta, lefestette, ott van, hanem ezt mind neki kell. És nem csak a fantáziája, a kreativitása nő ezáltal, hanem tényleg sokkal több. Ha valamilyen szót nem ismernek, a magyar népmesék ugye erről azért híresek, hogy nagyon sok olyan szó van benne, ami már-már arhaizáló, lehet, hogy a mai köznyelvből már teljesen kikopott, akkor azt mindig megbeszéljük, hogy az mit jelent.
1: És egyébként szerintem ez igaz az ünnepségekre, vagy a jeles alkalmakra, amit ünneplünk, hiszen ezek is előszeretettel megjelennek a mesékben, mint a karácsony, a húsvét, és például a mai nap, ugye pünkösd vasárnap van. Szerinted mennyire jó, hogy ezeken a történeteken keresztül akár ilyen jeles alkalmakat is megismerhetnek a gyerekek?
2: Hát természetesen fontos, mert az ünnep, ahogy benne van a nevében is, egyfajta ünnep, mindig más, mint a hétköznapok ilyenkor. Nem csak kívülről csinosítjuk magunkat, nem csak megadjuk a rangját az ünnepnek azáltal, hogy szépen felöltözünk, hanem belül a lelkünket is felöltöztetjük, és ez talán még fontosabb, hogy tudjunk elrugaszkodni a hétköznapoktól, és hogy tudjuk méltóképpen megünnepelni az ünnepeinket, ráadásul úgy, hogy ismerjük az ünnepek gyökerét. Ismerjük azt is, hogy miért fontos ez az ünnep, elődeinknek miért fontos, és tudjuk őket, tudjuk megélni ezeket. Nálunk ez otthon szintén téma, hogy hogyan illik, illetve mit ünneplünk ilyenkor, akár húsvétkor, akár karácsonykor, vagy ma éppen pünköstkor. Úgyhogy ráadásul falun lakunk, ugye nem messze a fővárostól, de azért mégiscsak falun, és a mi óvodánk és iskolánk külön hangsúlyt fektet erre. Ott is fontosnak tartják, hogy ezeket az ünnepeket a gyerekek értsék, hiszen ha valamit nem értenek, akkor ahhoz nehéz kapcsolódni. De ha már megérti és kapcsolódik hozzá, akkor már tudja szeretni is. És ha tudja szeretni, akkor teljes szívével meg tudja élni.
1: És erre remek lehetőségek, meg megoldások a mesék is. Köszönöm szépen, hogy ma reggel a vendégem voltál, holnap várlak vissza sok szeretettel.
2: Nagyon köszönöm.
1: Morvai Noémivel, műsorvezetővel beszélgettem itt a Csukás Meseórában ma reggel.
3: Szevasztok, én Kéri András Kalambó.

nem veszem észre direkt, hogy szóhozhat cégizem, simogatlak, nyugi takarok, változtam, pihekönnyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Biztosította az ország üzemanyagellátása. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások rákos rendezőn. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán a komáromi szakaszon. A 96-os kilométernél kezdődő terelés előtt már 10 kilométeres a dugó. Az M19-es csomóponttól érdemes az 1-es főúton kerülni. Busszal ütközött egy terepjáró a 3-as főúton Miskolcon, a Máji felé vezető oldalon. A 184-es kilométernél a külső sávot zárták le. Két autó karambolozott a 493-as főúton Nyírbátor határában. A 18-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Biztosított az ország üzemanyagellátása, de tartalékolni kell, hívta fel rá figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt. 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkás lakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Rövidített útvonalon jár mától a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágó híd és Szigetszent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. A csimpánzokat ünneplik ma a Pécsi Állatkertben. A látogatók készíthetnek csimpánz csemegét, kipróbálhatják a hangyahorgászatot és felavatják a Jane Goodall tanzániai táborát idéző csimpánz teraszt is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Nagyrészt napos hüllett idő várható, a megnövekvő gomoly felhőkből a Tiszántúlon és nyugaton zápor, zivatar előfordulhat. A hajnali 16-22 fokról 28 és 35 fok közé melegszik a levegő. A nyugati ország részben lesz hűvösebb.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt, ideje felkelni, hasadra süt a nap. Július 18-a szombat reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Nem sokára itt lesz velünk Dr. Béres és a Fekete Vonalta, a Tankcsapda, de a

0: Rádőfi Rádió. Minden magyar.
1: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: baba, gyújtsá világ.
1: Gyere baba, ezt hallottad most a Magyar Bandától és Hegedűs Boritól itt a Petőfin Minden Magyar. Arra gondoltam, hogy most egy kicsit én mesélek neked azzal kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon sok élmény és impulzus ért az elmúlt napokban. Múlt héten ott jártam az EFOT-on, volt lehetőségem a backstage-ben különböző zenekarokkal, különböző előadó művészekkel beszélgetni, és fantasztikus élmény volt, úgyhogy ezt szeretném neked a mai napon egy kicsit átadni, ha megengedett természetesen. Előtte azonban egy kicsit a fesztivál szezonra hangolódunk, Dr. Véres és a Fekete Vonat közös dalával, ugyanis a fesztiválon is előszeretettel ismerkednek az emberek. Nem sokára erről is mesélek, hiszen a fesztiválozókat ezzel kapcsolatban is kérdeztem. Előtte azonban hol van az a lány, keressük közösen. Dr. Béres és a Fekete Vonat szól most itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: Csillag tengeren, ezt hallottad most az Intim Torna Illegáltól, itt a Petőfin Minden Magyar. És annyi fesztivál és koncert van a nyáron, mint csillag az égen, és ez így van a lehető legjobban, ugyanis szerintem nincs is jobb dolog, mint nyáron ilyen eseményekre ellátogatni. Én mindig felhívom a figyelmed az adott napon, milyen programon vehetsz részt, milyen koncert van, illetve a közeljövőben, és nem véletlenül, és emellett természetesen nem csak mondom, hanem én is részt veszek ezeken az alkalmakon, mert nagyon-nagyon sok élménnyel és emlékkel gazdagodhatsz, akár hogyha ott jártál múlt héten az EFOT-on, ugyanis az EFOT Fesztivál az 50. születésnapját ünnepelte múlt héten, hatalmas bulit csaptak. Abban a két órában különböző korosztályból különböző előadók jelentek meg a színpadon, tényleg a legfiataloktól az idősebbeken át, vagyis hát a régóta fiatalokig, nagyon-nagyon jó élmény volt. Ott volt például Lavasi András is, akivel tudtam beszélgetni, illetve Kis Tibi is természetesen, úgyhogy nem sokára folytatom az élménybeszámolót, előtte azonban, ha már Kis Tibit említettem, jöjjön a Quimby, és a Láthatatlanul itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Kis Tibi vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
3: Ez a legújabb magyar zene.
2: Láthatatlanul.

akarsz lenni? Ezt hallottad most Feng Yao-tól itt a Petőfin Minden Magyar. És hogyha tippelnem kellene, akkor Yao szerintem senki más nem szeretne most lenni, hiszen per pillanat a legboldogabb apuka, aki már nagyon várta a második kislányát, aki mostanra egészségesen megérkezett, tehát a kis Lizinek megszületett a kis húga, így most már Yao két gyerekes apuka. Annyira jó látni a fotókat, a videókat a közösségi oldalakon róluk Vikivel, annyira boldogan nevelgetik a kis csöpségeket. Úgyhogy innen is nagyon-nagyon sok boldogságot és egészséget kívánok nektek, drága Viki és Yao. Most pedig nyitott szemmel ez szól Franktől, itt a Petőfi. Legyen.

0: Barbie, ezt hallottad most Lengyel Johannától itt a Petőfi Minden Magyar, és egyébként nemrég megjelent Johanna első magyar nyelvű dala, úgyhogy mindenféleképpen a YouTube csatornáján ezt nézd meg és hallgasd meg, mert nagyon-nagyon jól sikerült. Most pedig nem sokára egy hollywoodi történetet hallhatsz a Brains jó voltából.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Biztosította az ország üzemanyagellátása. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Napos idő lesz, egy-egy záporral, zivatarral.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Két autó ütközött korábban az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Lébényi szakaszon. A 146-os kilométernél újra mindkét sáv járható, de a 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Tovább Tata előtt munkavégzés okoz 7 kilométeres dugót, majd Tatabánya és az M0-ás között a korábban kiépített terelésben több kilométeres szakaszos lassulással kell számolniuk az autósoknak, főleg a külső sávban, aki személyautóval van és Budapest az úti célja. Annak érdemes az átterelt belső sávot választania, de még így is lesz fennakadás, hiszen az M1-esen az M0-ás csomópont előtt baleset történt, ott már 5 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Biztosított az ország üzemanyagellátása, de tartalékolni kell, hívta fel rá figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt. 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület ugyanakkor további reformokat javasol, például az igazságszolgáltatás, a korrupciós ügyek kivizsgálása, valamint az állami hirdetések elosztásának átláthatósága terén is. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz az új kormány több törvénymódosítása miatt. Vizsgálatot kezdeményeznek az alaptörvény új rendelkezései. A közmédia, valamint a vizsgálóbizottságok működését átalakító jogszabály, továbbá a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvényügyében. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csoki tojásokat, nyulakat és mikulásokat készítettek, de ezek iránt visszaesett a kereslet, ezért új tulajdonost keresnek az üzemnek. A Nestlé Szerencsi és Büki gyárában folytatják a termelést, és folyamatosan fejlesztenek is, közölte a cég. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. Mintegy 100 millió ember lakóhelyén van már riasztás. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes észak-keleti részét érinti, köztük Chicago, Detroit, New York és a főváros Washington térségét. Az előrejelzések szerint az eső és a szél ma kitisztítja a levegőt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Itthon nagyrészt napos, füllett idő várható, a megnövekvő gomoly felhőkből a Tiszántúlon és nyugaton zápor, zivatar előfordulhat. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő. A nyugati ország részben lesz hűvösebb.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatjuk is a szombat reggelünket. 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, és nem sokára folytatom az élménybeszámolómat is az EFOT fesztivállal kapcsolatban, hiszen ez nekem egy kicsit olyan volt, mint egy hollywoodi történet, a kezdésben a Brains.
1: Itt egy újabb óra,

remélázni, tavaszi esőben olykor bőrigázni, teleszája lenni, hangosan szeretni,

Szabad a Best hallottad most a Balkán VIP-től itt a Petőfin minden magyar. Most egy olyan dologgal, olyan jelenséggel megyünk tovább, ami egyaránt a költőket is, a dalszövegírókat is megihleti nagyon sokszor. Akkor alakul ki, amikor a napsütés annyira felmelegíti a talaj közelében lévő levegőt, hogy a fénysugarak megtörnek, emiatt a távoli tárgyak, például fák, a házak, vagy akár az autók úgy tűnhetnek, mintha lebegnének, vagy víztükör tükröződne előttük. Magyarországon a legismertebb hely, ahol gyakran megfigyelhető ez a jelenség, a Hortobágy. A forró nyári napokon sokan keresik ezt a különleges látványt. Ez az, ami évszázadok óta megikleti a költőket, a festőket és a fotósokat is. Na lelövöm, hogy mi ez? Ez nem más, mint a Déli Báb. Egyébként Nagy Bogi nemrég megjelent dalában is, a Hűtlen Déli Bábban is nyilván megjelenik a Déli Báb kifejezés. Most viszont nem Nagy Bogi dalával megyünk tovább, hanem Brenka zenéje szól Déli Báb. Ezt játszom most itt a Petőfin.

vagy tökéletes, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Folytatom is az élménybeszámolómat az EFOT fesztivállal kapcsolatban, de egyébként ide belevehetjük a V4 fesztivált is, hiszen ott is ott jártam. És megkérdeztem a fesztiválozókat a mai ismerkedési pártalálási szokásaikról, hogy ki mit gondol online térben, jobb ismerkedni, vagy akár személyesen egy ilyen fesztivál alkalmával. Képzeld, nagyon meglepő lett az eredmény, számomra legalábbis, de még nem árulom el, hogy mi volt az, tarts velem itt, nem sokára folytatom ezt a kis történetet, előtte azonban zenélünk egyet, és most, ahogy a pártaláláshoz is, jó szerencsét kívánok! Jó szerencsét! Ez szól most itt a folytatásban.

Agyhitet, ez szólt most Ákostól itt a Petőfin Minden Magyar. Tehát ott tartottunk, hogy megkérdeztem a fesztiválozókat az ismerkedési pártalálási szokásaikról, és hogy mi a véleményük erről a nagy témáról. És hát nyilván az a hit, az fontos tényező, hogy higgyünk abban, hogy van nekünk szánt ember a földön, és van egy párunk, aki csak ránk vár. Na de hát a fesztiválon való ismerkedésről képzeld, nagyon sokan azt mondták, hogy egy nagyon jó alternatíva. Ez még nem is volt olyan meglepő, viszont volt egy srác, aki azt mondta nekem, hogy az online ismerkedésben annyira rossz, hogy már szinte a fél életét tudod az illetőnek, akivel beszélgetsz, vagyis hát írásban beszélgetsz, de jóformán a hangját még nem is hallottad. És amikor ezt válaszolta nekem, én nagyon meglepődtem, és abszolút egyetértek vele. Tényleg a személyes ismerkedés lett a végkifejlet, a konklúzió, hogy mindenki amellett dönt. A személyes ismerkedés sokkal jobb szerintük, mint az online. Így a fesztiválok remek alkalmak arra, hogy megtalálhassuk a párunkat, hiszen talán egy-egy koncerten a zenei érdeklődés talán már közös pont lehet. Megyünk is tovább. Csak te vagy. Ez szól a folytatásban itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió.
1: Akinek fáj,

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Az előbb meséltem neked egy történetet, hogy a fesztiválon megkérdeztem a fesztiválozókat az ismerkedésről, a pártalálásról. Esetleg egy-egy párt megszólítottam, hogy ők hogy találtak egymásra. Sajnos nem találtam pont olyat, akik fesztiválon ismerkedtek meg, pedig nagyon szerettem volna beszélgetni velük erről. Úgyhogy, ha te esetleg a párodat egy fesztiválon ismerted meg, akkor mindenféleképpen írd meg nekem üzenetben a 0630 30 30 380-as telefonszámra. Tehát az volt a kis anyagom, kis riportom vége, hogy mindenki a személyes ismerkedés mellett tette le a voksát. Na de, hogy mi a folytatásban ki mellett tesszük le a voksunkat, azt elárulom, hiszen a tartós béke következik a Kaukázustól nem sokára.
1: Nem baj, én is megpróbálom, van célom és van irányom, van más, van alternatív, ami előbb megköpkol a klíma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
4: A műsorajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Felülvizsgálja az M6-os koncessziós szerződését a szaktárca. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros. Napos idő lesz ma egy-egy záborral, zivatarral.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Véget értek a baleseti helyszínelések az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Hegyeshalom és Győr között, de még mindig telítettek a sávok. A Tatabánya és M0-ás közötti szakaszon a korábban kiépített terelésben folyamatos, több kilométeres a szakaszos lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. 4 kilométeres a torlódás az M3-ason Vásárosnamény felé Gödöllő és Bag között, mert a belső sávban mozgó terelésben dolgoznak. 5 kilométeres a dugó az M5-ösön Röszke felé Kiskunfélegyházánál, mert a 106-os kilométernél egy műszaki hibás busz foglalja el a külső sávot. Erős a forgalom az M7-esen Letenye felé, Érdnél kell torlódásra számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszán a koncessziós szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől versenytársainál 3-szor drágább ajánlatot adó Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő cég üzemeltetheti a Budapest-Dunaújváros közötti részt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat. Vitézi Dávid szerint a döntés úgy született, hogy érdemben nem vizsgálták az olcsóbb lehetőségeket. Újabb részleteket osztott meg az oktatásban, valamint a közigazgatásban használt informatikai rendszerekkel kapcsolatos beszerzésekről a kormány. Eszerint az előző kabinet 13,5 milliárd forintot ítélt oda idén áprilisban annak a cégcsoportnak, amellyel az utóbbi években érdemi verseny nélkül kötött szerződéseket. Az ügyben feljelentést tesznek. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Erről a főpolgármester számolt be a közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben. Első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Sok napsütésre számíthatunk. Ma nyugaton és északkeleten előfordulhat zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 20-30 fok közé hűl le a levegő.
4: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt vagy velem ezen a csodaszép szombat délelőttön? Hát nagyon remélem, hogy igen, ugyanis 10 óra múlt együtt utazunk ezen a csodaszép délelőttön is. Én Korcsok Laura vagyok, és a továbbiakban pedig a Kaukázus fog szólni neked. Tartós béke, ne szól kezdésképp!
2: Itt egy újabb óra!

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királyi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt. Itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
0: újabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió.
1: Teste régi bellakás a Móricon, a belekopott vízvezeték rendszere. Csak én vagyok ki benne a házban, bort iszont, az üres falak némaságtól csengenek.

Bérlakás, ezt hallottad most itt a Petőfin. Csak hogy egy kicsit nosztalgiázhassak, még mesélek neked az EFOT Fesztiválról egy történetet, ugyanis ott voltam Jude Law koncertjén is, nem is akármilyen Jude Law koncert volt, ugyanis az EFOT Fesztivál jövőre már nem a Velencei tó partján lesz, úgyhogy utoljára rendezték meg itt, ezen a helyszínen, és Jude Law volt az utolsó, aki fellépett a nagy színpadon, az utolsó előadó volt, vagyis hát pontosabban az utolsó előadók egyike, ugyanis az utolsó számra behívta az Ariát, úgyhogy ketten zárták a nagy színpad történetét az EFOT Fesztivál történelmében. Ja, és képzeld, egy lánybúcsús brigádot egytől egyig felhívott Jude Law a színpadra, hiszen Jude Law megemlítette, hogy nagyon-nagyon szeretett volna egy lánybúcsún részt venni, úgyhogy most kettő az egyben adott egy nagy koncertet is, és egy lánybúcsún is részt vett. Most pedig vroom, ezzel megyünk tovább, ez szól Jude Law-tól, itt a Petőfin.

2010-es slágerét hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A következő előadónk is már több mint 15 éve van a pályán, és hát nem is olyan régen a Petőfi TV Esti Kornél című műsorában volt vendég, az új daláról beszélgettek a műsorvezetőkkel, ami a Take Me Back Home. Nagyon őszintén mesélt az elmúlt időszakairól, és erről az új daláról is, hiszen sok-sok találgatás volt már vele kapcsolatban, hogy talán ez lesz az utolsó dala, de megnyugtatott bennünket azzal kapcsolatban, hogy nem, már sok dal van készülőben, csak hát igen, kicsit szomorkodott, hogy nem találta meg úgy a közönségét, vagy hogy a közönsége nem találta meg őt annyira, nem értékelik annyira azt, amit ő képvisel itt Magyarországon. Mondott is egy példát, megmutatta ezt az új dalát a barátainak, akik azt mondták, hogy ez ne add ki itt Magyarországon, mert nem fog tetszeni senkinek. Majd írt egy hónappal ezelőtt viccből, butaságból egy dalt, ezt megmutatta úgy szintén a barátainak, és azt mondták, hogy na hát ez sláger lesz, ez az idei nyár sláger lesz, add ki gyorsan. És hát ebből lett egy kicsit elege. Ezt mesélte el az Esti Kornél című műsorban. Most hát jöjjön is egy 2012-es sláger tőle. Csak veled, ez szól itt a Petőfin.

Petőfi Rádió. Megengedez, hogy egy kicsit meséljek még az EFOT Fesztiválról? Én úgy hallom, hogy azt mondod, hogy igen, úgyhogy képzeld, annyira jó és annyira különleges élmény volt egyben, nem tudtam elképzelni, hogy milyen lesz, ha majd ott leszünk a backstage-ben és interjúkat készítünk az előadókkal. Egy kicsit tartottam is ettől, de egyáltalán nem volt rá okom. Annyira közvetlen és annyira emberi volt az összes előadó. Például a Halott Pénzzel is készítettünk egy kisebb beszélgetést, és utána pedig nyilván a koncertet is megnéztük, maradtunk, szurkoltunk, csápoltunk az első sorban. Nagyon-nagyon jó élmény volt, tehát hogyha egy dolgot viszel magaddal a mai napból, egy dolog megmaradt abból, amit mondtam neked, akkor az kérlek az legyen, hogy egyetlen egy koncertet se hagyd ki. Minden koncerten, amin csak tudsz, legyél ott, mert annyira feltölti az embert, annyira jó élményt ad, hogy ne fozd meg magad ettől. Mára is tudok javasolni neked egy ilyen élményt, ugyanis a plázson Siófokon lesz Halott Pénz koncert este 7 órától, úgyhogy tényleg ne fozd meg magad ettől az élménytől, legyél ott. Most viszont hangolódjunk velük, gyerekek. A legújabb daluk szól, itt a Petőfin.

0: A forró tél után megyünk is tovább itt a Petőfin, minden magyar, ugyanis a legfrissebb hírek következnek. Köztük az időjárás jelentés is, megtudhatjuk, hogy lesz-e forró tél. Utána pedig a 4-es Street dalával megyünk tovább. Hova tűntél? Ez szól majd.
1: Hova tűntél, mondd, hova tűntél, mondd.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: 67,5% az minden olyan válasz.
5: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
4: Mi a határidő?
6: 20 év.
4: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
5: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az Ennőt műsorán.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi.

0: Milliárdokat költöttek a választási kampányra a parlamentbe jutott pártok. Raktárépületet talált el egy ukrán drón Oroszországban. Napos idő lesz, egy-egy záporral, zivatarral.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé a Tatabányánál kezdődő terelés előtt, és szakaszos torlódásra kell számítani a terelésben is. Már 7 kilométeres a torlódás az M3-ason a Vásáros-Namén felé, Gödöllő és Bag között, mert a belső sávban mozgó terelésben dolgoznak. 5 kilométeres a dugó az M5-ösön Röszke felé Kiskunfélegyházánál, mert a 106-os kilométernél egy műszaki hibás busz foglalja el a külső sávot. Erős a forgalom az M7-esen a fővárostól a Balaton felé, Török Bálinttól Martonvásárig lassulásra, torlódásra kell számítani. Távolabb Székesfehérvárnál és Szabadbattyánnál is baleset történt. Mindkét helyen több kilométeres a kocsisor, a 62-es kilométertől érdemes lehet a 7-es főúton kerülni. Gyalogost gázoltak az 1-es főúton Győr átkelési szakaszán, a 126-os kilométernél az Abda felé vezető oldalon két sávot lezártak, de mindkét irányban torlódnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: A korábban közöltnél többet költött a választási kampányra a Fidesz-KDNP. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőbe. Az elszámolások szerint a Tisza párt 2,4 milliárdot, a Mi Hazánk 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választási kampányra. Ukrán drón talált el egy raktárépületet az oroszországi Tambov megyében. Az ott dolgozók közül 7-en meghaltak, 24-en megsebesültek. Az ukránok Moszkva felé is csak nem 400 drónt indítottak útnak, de azokat a légvédelem még az orosz fővárostól távol megsemmisítette. Már több mint egy hete tartanak a kölcsönös légicsapások Irán és az Egyesült Államok között. Éjszaka Irán déli és középső területein csapódtak be amerikai bombák, az iráni hadsereg pedig a térségben lévő amerikai támaszpontokat lőtte.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Szoboszlai Dominik meghosszabbította a szerződését az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoollal. A 25 éves magyar klasszis hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz az utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amelyek 2018-ban világbajnok lett. A Deschamps vezette együttes 4 éve Katárban is döntőt játszott, akkor éppen az angolokat búcsúztatta a negyed döntőben. A Franciaország-Anglia bronzmérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Lőrinc Tamás lett a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a tegnapi tisztújító közgyűlésen egyhangulag választották meg. Megbízatása 5 évre szól. Mauro Schmid nyerte a franciaországúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi 13. szakaszát. A svájci versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Összetettben az élen nem történt változás. A szlovén Tadej Pogacar továbbra is magabiztosan vezet. A Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén a négyszeres világbajnok Max Verstappen, míg a második gyakorláson a VB lovas Kimi Antonelli volt a leggyorsabb. A harmadik szabad edzés ma 12:30, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Sok napsütésre számíthatunk ma, nyugaton és északkeleten előfordulhat zápor, zivatar, napközben 30-36 fok várható, késő este 20-30 fok közé hűl le a levegő.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és a mai vendégemmel, Györfi Árpáddal, a Four Seasons Executive Chefével. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Nem csak az időjárásba köszöntött be a nyár, úgy gondolom, hanem a konyhába is. Mi az, amit ilyenkor érdemes ennünk? Ebben segítesz nekünk egy kicsit. Ugyanis én magamon legalábbis érzem, hogy sokkal könnyedebb ételekre vágyok, így a meleg időben már.
2: Szerintem ez mindannyiunkra igaz. Egyébként ez egy nagyon boldog időszak, én úgy gondolom, azoknak, akik főznek rendszeresen, főleg a séfeknek. Bár búcsúzni kell a spárgától, ami nekem mindig egy könycsepp elmorzsulását jelenti, de vígasztal érte rengeteg friss, szezonális zöldség és gyümölcs. Hát ilyenkor van dömping, úgyhogy igazából valahogy mindig gyorsan túlteszem magam a spárga hiányán. És hát ilyenkor rengeteg mindenből tudunk válogatni. Ez a legkedvencebb időszakom, ilyenkor imádok a legjobban piacra járni. Annyira színes a kínálat, annyi mindenhez nyúlhatunk, annyira szárnyalhat a fantáziánk, annyi ételt tudunk ilyenkor alkotni, hogy gyakorlatilag nincs határ.
1: Meg egészen különleges összeállítások a zöldségekkel és a gyümölcsökkel, amit nem is gondolnánk. Például egy salátában előszeretettel látok folyamatosan gyümölcsöket, meg virágokat. Mi az, amit te erre a hétvégére javasolsz nekünk, akár ugye a mai napra?
2: Salátát is fogok jó szívvel javasolni, mert én is vallom azt, hogy egyébként a salátákban van helye a gyümölcsöknek. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. Én mindig annak a híve voltam, hogy ki kell egyensúlyozni az ízeket, és ha van édes, akkor kell mellette legyen sós is. Legyen saláta, gondolkodjunk salátában. Én nagyon-nagyon szeretem a tölgylevél salátát és a bébispenótot. Ennek a kettőnek az a sajátossága, hogy vékony levelűek, tehát nincs olyan harapása, ezért mindenképpen javasolnék harmadik salátafajtát ehhez a kevert salátához. Ez lehet egy szívsaláta, aminek azért ugye megvan a kis harapása, roppanása. Lehet akár jégsaláta, vagy amit én még nagyon szeretek, és alapvetően szépsége is van neki, az a frizé saláta. Nagyon kis fodros levelei vannak, gyönyörű szépek a friss sárga színű hajtásai, és ezt a salátát én javaslom bodza szőrből készült saláta dresszinggel bekeverni. Bodza szőr, olívaolaj, egy pici mustár, csak az enyhébb mustár, nem dijoniban kell feltétlenül gondolkodunk, hanem egy picit visszafogottabb mustár kategóriában. Amit még nagyon-nagyon jó szívvel tudok bele ajánlani, az a tárkony. A tárkony mindig jól áll a saláta dresszingeknek, de a bodzával kifejezetten jól működik együtt, és akkor itt jön a képbe az, hogy milyen gyümölcsben gondolkodjunk. A bodza szereti az epret, és most ugye az epernek igazán szezonja van, nagyon jó ízű a magyar eper is, úgyhogy ebbe a salátába én epret javasolnék, és a sós elem, ami majd ezt ellensúlyozza, az nálam a sajt. Én a friss kecske sajtot nagyon-nagyon szeretem, kéreg nélküli, egészen lágy ízek. A kecske jelleget az csak nagyon finoman hordozza magába, ami alapvetően ugye megosztó tud lenni, de én azt gondolom, hogy az eperrel kiválóan tud együttműködni.
1: Ha a bodza szereti az epret, akkor valószínűleg mi is szeretni fogjuk ezt a kettőst. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést, hogy például a kecskesajtot hogyan készítsük el ebbe a salátába. A vendégem Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chefje, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával és mai vendégemmel Györfi Árpáddal, a Four Seasons Executive Chefjével. Egy finom nyári salátát készítünk, hiszen ebben a meleg időjárásban jobban esik egy könnyed ebéd, egy könnyebb vacsora, mint egy nehezebb, úgyhogy erre Árpi nekünk egy salátát javasolt, amiben gyümölcsök is vannak, de a sós mellé természetesen édes is, úgyhogy, vagy hát fordítva, az édes mellé sós, és a sós része a kecskesajtból ered. Mit javasolsz, hogyan készítsük a kecskesajtot? Csináljunk vele valamit?
2: Csinálhatunk vele valamit. Ez attól függ egyébként, milyen kecskesajtot választunk, hiszen ez fogja meghatározni, hogy szükséges-e valamit csinálni vele, vagy nem. Az általam először javasolt friss kecskesajttal, a kéreg nélkülivel, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell bármit is csinálnunk. Az egy friss kecskesajt, azt csak rá kell morzsolni és élvezni. Van a kérges kecskesajt, amikor már ott egy picit karakteresebb kecskés ízek vannak, viszont ennek nagyon jól áll a grillezés. Tehát, hogyha hirtelen megsütjük serpenyőben, vagy akár faszenes grillen egyik-másik oldalát, akár csak egy-egy percig, egy picit el is lágyul majd ez a sajt, egy picit olvadni fog a salátánkon. Ki hogy szereti, ez abszolút ízlés kérdése. Én a nyári időszakra azért javaslom a frisset, mert egyrészt kevesebb munka van vele, kevesebb időt kell tölteni a meleg konyhában. Másrészt azért egy könnyebb egy picit. Én az őszi salátákhoz jobban szeretem a grillezett kecskesajtot, a nyári salátákhoz inkább a frisset. És a saláta dressingnél még hozzátennék egy fontos, kimaradt elemet, és ez pedig az, ami savat fog adni ennek a salátának, hiszen minden salátánál rendkívül fontos az, hogy savas elem is legyen a dressingben, és ehhez ecetet fogunk használni. A különböző gasztroboltokban már nagyon-nagyon-nagyon széles választékba lehet kapni gyümölcseceteket. Tehát ehhez például az eperecet, az egy kiváló kiegészítője lehet a általam javasolt bodzasziruknak, ami inkább édességet és virágosságot fog képviselni ebben a saláta dressingben.
1: Mert hogy azt javasoltad, hogy bodzaszörp, olívaolaj,
2: egy pici mustár,
1: tárkony,
2: igen, sóbors természetesen, és akkor itt jön be a ecet a képbe, aminek az lesz a szerepe, hogy a salátánknak egy kis savat hozzon, frissességet adjon, és akkor az eperecet, ez lehet egy ilyen megoldás, eper balzsamecet, de a klasszikus balzsamecet is tökéletes kiegészítője lesz. Lehet ez fehér balzsamecet, lehet ez sötét balzsamecet, lehet érlelt, ugye a balzsameceteket, főleg a sötéteket, azokat hosszasan szokták érlelni, 25 vagy akár 50 évig is. Ezáltal sziruposodnak, ahogy párolognak, de egyébként fahordókba érlelik, és fantasztikus ízük van.
1: Egyébként már itt meg is ragadom az alkalmat, szerinted melyik jobb, amit hosszabb ideig érlelnek?
2: Melyik mire? A hosszabb ideig érlelt, az már annyira szirupos, és annyira édes, és egy picit talán háttérbe is szorul a savasság, hogy az desszertekhez szeretem használni. A 25 évest, az 50 évest, a 10-15 éves érlelésűek, azok nagyon különlegesek, de megvan még az a savtartalom, ami által talán saláta dressingnek is vannak predesztinálva ők. A salátának van még egy fontos kiegészítője. Ebben a kompozícióban én nagyon-nagyon szeretem az olajos magokat. Jelen esetben vagy a fenyőmagot tudnám elképzelni, mindenképpen pirítva, serpenyőben lassan, nem megégetve, az tilos, akkor kesernyés lesz, vagy a pisztáciát. Én ezt a kettőt tudnám javasolni. És itt-ott én még látok bodzavirágot. Ha tudunk az erdőben bodzavirágot szedni, akkor egy kis friss bodzavirággal nem csak, hogy dekorálni tudjuk az ételt, hiszen én nem vagyok annak a híve, hogy valami csak és kizárólag önös dekorációs érdekből kerüljön tányira, hanem még plusz bodzaízt is tudunk belevinni, nem beszélve az illatról.
1: És ha már a desszertet említetted a balzsamecetnél, akkor megyünk nem sokára tovább a desszerttel, ami még kiegészítheti ezt a finom ebédünket vagy vacsoránkat. A vendégem Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chefje, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
3: Egy

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával és mai vendégemmel Györfi Árpáddal, a Four Seasons Executive Chefjével. Már egy nagyon finom salátát készítettünk, minden csinyát, binyát átbeszéltük, a gyümölcstől a kecskesajton át a balzsamecetig, ahol el is jutottunk oda, hogy ha hosszabb ideig érleljük a balzsamecetet, akkor sokkal sűrűbb, és te inkább desszerthez ajánlod, és itt csaptam le erre a részre is, hogy desszert, akkor most mesélj nekünk így nyári könnyű desszertet, mit ajánlasz?
2: Hogy könnyű-e vagy sem, azt majd mindenki eldönti maga. Melegen, amikor kijön a sütőből, és én úgy szeretem igazán, akkor nem feltétlenül mondanám azt, hogy a világ legkönnyebb desszertje, de amikor kihűl, akkor már egészen könnyűnek hat. Ez tulajdonképpen a tejpite, amiben én gondolkodom, hiszen ha már azzal promótáltam a salátánkat, hogy könnyen, gyorsan elkészíthető, nem kell sok időt a konyhába tölteni, akkor társuljon mellé egy olyan desszert, amivel szintén nem kell sok időt a konyhában töltenünk. Márpedig a tejpite ilyen, hiszen semmi más dolgunk nincs, mint a tejet, a tejszínt, a tojást és egy kevés lisztet kikeverni. Némi cukorral, egy kevés vaníliával, és tulajdonképpen kész is a tejpiteinknek az alapja, amit tortaformába fogunk önteni, arányokról már is beszélek, és ebbe a tortaformában, amikor bekerült a tejpitének az alapja, akkor gyakorlatilag bármilyen szezonális gyümölcsel csak gazdagon meg kell szórnunk. Ezt követően egy 25-30 perces sütési idő, és ahogy kijön a tejpita a sütőből, ugye a tojás már kicsapódott a tejben, a tejszínben, ebben a keverékben, tehát gyakorlatilag megszilárdította a tésztánkat, és egy pudingos állagú süteményt tudtunk varázsolni gyakorlatilag fél óra, 40 perc elteltével, amire egyébként a már korábban említett 25-50 éves balzsamecet egy kiváló kiegészítő lehet. Leginkább a megyhez tudnám javasolni. Most már itt van a megynek a szezonja. Azzal sincs oly sok dolgunk, hiszen egy tortaformáról való megy mennyiséget kimagozni azért nem egy óriási kihívás. Ezzel teledobáljuk a kis tejpiténket, amíg nyers, be a sütőbe, és miközben elkészül, közben előkészítjük a balzsamecetünket, felverhetünk egy kis friss tejszínt, ha valaki egy laza tejszínhabbal szereti. Én azt mondanám, hogy inkább vaníliafagylalt, ami szépen lassan elkezd ráolvadni, és lesz egyszerre mártásunk, és lesz egyszerre egy fagylaltunk is a tejpitén, ha elegen fogyasztjuk. Arányaiban én azt javasolnám, hogy a tej és a tejszín az nagyságrendileg 50-50% legyen, tehát egy 250 ml tejszín, egy 250 ml tej, ehhez 3 egész tojásnak elegendőnek kellene lenni. Én 60 g lisztnél többet nem javaslok. Cukor abszolút ízlés szerint. Én édesszájú vagyok, tehát én azért a 60-70, még a 80 g cukrot is azért szívesen beletenném. Ami óriási különbséget tud jelenteni, ez nyilván a vanília, és a vanília rúd, amit ugye hosszában ketté vágunk, és kikaparjuk azokat a csodálatos fekete vanília magukat belőle. Ízben, illatban nem összehasonlítható a vaníliás cukorral, de ennek hiányában természetesen vaníliás cukrot is használhatunk. És tulajdonképpen ennyi, egy 165 fokos, 170 fokos sütés 35-40 percen keresztül bőségesen elegendő kell legyen hozzá.
1: Mikre nem jó ez a balzsamecet? Köszönjük szépen a receptet. Nagyon érdekes összeállítás. Nem gondoltam volna sosem egyébként, hogy a balzsamecet majd egy desszerthez fog jól állni, de mindenféleképpen kipróbálom.
2: Próbáld ki, hidd el, működik.
1: És kedves hallgatók is, te is kipróbálhatod. Most a Befordultam a konyhára című magazinban Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chefje volt a vendégem a mai napon, és holnap is várlak vissza sok szeretettel.
2: Köszönöm, itt leszek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után...
0: frissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Pályázaton keresi a NAV következő elnökét a pénzügyminisztérium. Napos idő lesz ma egy-egy záporral, zivatarral.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé a Tatabányánál kezdődő terelés előtt, és szakaszos torlódásokra kell számítani a terelésben is. Szárligetnél baleset is történt korábban, de az átterelt belső sávban már megindult a forgalom, a több kilométeres torlódás feloszlóban van. 5 kilométeres a dugó az M5-ösön Röszke felé Kiskunfélegyházánál, mert a 106-os kilométernél egy műszaki hibás busz foglalja el a külső sávot. Erős a forgalom az M7-esen a fővárostól a Balaton felé, Török Bálinttól Martonvásárig lassulásra, torlódásra kell számítani. Gyalogost gázoltak az 1-es főúton Győr átkelési szakaszán, a 126-os kilométernél az Abda felé vezető oldalon megállították a forgalmat, elterelik a járműveket. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk a közös dolgainkba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Megszünteti a Tisza kormány azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. Ezt a pénzügyminiszter közölte közösségi oldalán a tegnap benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatban. Kármán András példaként a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz és a műemléki felújításokhoz kapcsolódó kedvezményeket említette. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezési feltételek között szerepel a legalább 10 éves vezetői tapasztalat, az aktív tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A jelentkezési határidő július 31-e. A részletes kiírás a kormány.hu oldalon található. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények. Minden vonat más összeállításban közlekedik. A panoráma kocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lila füredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szépjuhászné állomás között.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Sok napsütésre számíthatunk ma, nyugaton és északkeleten előfordulhat zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 20-30 fok közé hűl le a levegő.
3: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szombatdél van, indul a visszaszámlálás, összegyűjtöttük a hét legmedőbb magyar kedvenceit, ezeket rangsoroljuk a Petőfi 56-ban, a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistájában. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdés László Eveliné, ez a májusi eső.
0: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Az 56.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Közöttük most MOBA, ami számít, ezt hozom a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Vajon te mikor álltál meg utoljára egy percre, hogy tényleg végig gondold azt, hogy mi az, ami valóban számít az életben? Na ez a dal pont erről mesél, hogy a pénznél, a rohanásnál és a hétköznapok rutinjánál vannak fontosabb dolgok is. MOBA, ami számít a Petőfi Rádióban.
1: Az

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Közöttük Nikosz és az Idegenek. A dal, amely arról szól, hogy a legtöbb szakításnak nincs egyetlen nagy oka, hanem inkább sok apró kimondatlan mondat, egy-egy elmulasztott ölelés, és csak azt veszed észre a másikon, hogy egyre nagyobb a távolság köztetek. Szóval ez a dal szól a várakozásról, a kimondatlan érzésekről, valamint az elengedés nehézségéről, és néha arról, hogy a legfájóbb felismerés az, amikor rájössz, hogy aki egykor a legközelebb volt hozzád, ma már szinte idegen. Nikosz, Idegenek, ez szól most a Petőfi Rádiós lágerlistáján.

0: Petőfi 56. A 45.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen Bee zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56 a stúdióban.
1: Szikora Tamás, hello, és most bemutatjuk Beretka Ádám újdonságát. Miért, miért? Ez következik a hivatalos lágerlistánkon. A dalt, amikor elkezdte írni, akkor hatalmas nagy kérdőjelek voltak az életében. Kérdőjelek voltak benne. És nem gondolta volna, hogy ez egy szerelmes dal lesz, hanem saját magának indult, egyfajta vallomásként. És onnan tudta, hogy ez a dal őszinte, hogy amikor a dal írása után hetekkel elővette a szöveget, elkezdett sírni. Ez is mutatja, hogy mennyire önazonos lett a szám. Következik Beretka Ádám, aki ezzel a dallal az emberek szívét szeretné megnyitni. Miért, miért? Ezt olvast a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
2: A 40.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Egy óra után következik Des, aki nem csak egy dallal szerepel a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. A Pannónia következik néhány perc múlva teljes egészében.
2: Pannónia, mindig hazavár, ahogy jön a szívem, de azt se kéri, hogy
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
5: A műsor ajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Erős a forgalom az M7-esen a fővárostól a Balaton felé, Török Bálinttól Martonvásárig lassulásra, torlódásra kell számítani. Baleset történt korábban az M0-áson Sziget-Szent Miklósnál. Az M5-ös felé a sávlezárás már megszűnt, az 5 kilométeres torlódás feloszlóban van. Két autó ütközött a 7-es főúton Baracskán, a 36-os kilométernél csak a félútpálya járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk a közös dolgainkba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Erről a főpolgármester számolt be a közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írja, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkáslakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Rövidített útvonalon jár mától a ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. Tűzvész pusztít tegnap óta a norvégiai Drammenben, a fővárostól, Oszlótól mintegy 30 kilométerre. Már több mint 100 lakóház leégett, több száz embert kitelepítettek. Egy tűzoltó könnyebben megsérült. Az oltásban helikopterek is részt vesznek. A forró, száraz időjárás és a fából készült házak miatt a lángok gyorsan terjednek.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Sok napsütésre számíthatunk ma, nyugaton és északkeleten előfordulhat zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 20-30 fok közé hűl le a levegő.
5: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óraban folytatódik a hivatalos lágerlistánk, amelyben összegezzük a hét legtöbbet kért, legjátszottabb magyar dalait. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, menő lesz a folytatás is, mindjárt a Well Hello-val és a Zaporozseccel, a kezdés pedig Dash, Young Fly, Pannónia.
0: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag magyar zene.

0: Rádió.
1: Közöttük a Zaporozsec, akik a nagy nyári koncertezés közepette bejelentették a budapesti koncertük helyszínét és dátumát, amely november 21-én lesz majd az A38 hajón. Sőt, a vendég Mező Misi, tehát biztosan hallhatjuk ezt az újdonságot is élőben a csapat novemberi koncertjén. Zaporozsec, Mező Misi, köszi! Ez szól most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján, amely hétről hétre jobban teljesít. Mutatom az eheti helyezését.

56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió. A 37. Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi 56. Magyar zenei lista a hét legjobbjaival.
1: És most itt egy dal, amely 3 perc nyár. Philotonic 100-szor a Petőfi rádiós lágerlistáján. A dal, amely már a megjelenés előtt is óriási figyelmet kapott a TikTokon. Mondhatni trendzene volt. Ez a zene nem akar nagy kijelentéseket tenni, inkább egy érzést ragad meg. Annak a felismerését, hogy néha csak akkor tudunk tovább lépni és fejlődni, hogyha valóban képesek vagyunk lezárni a múltat. Még hogyha ez írtózatosan nehéz. Szóval itt egy zene, amely erőt adhat a labilis pillanatainkban. Philotonic 100-szor a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
0: A 30.

0: Megfeleztük a listát, fél időnél vagyunk, így holnap délben következik a visszaszámlálás, a top 28. A délutánban pedig Kenész Kolosi a váltás, ő várja az üzeneteket és a közlekedési infokat. Csörög be hozzá 061-79-60-60. Na, ki lesz az első telefonáló? Én szuper délután kívánok, léptem. Szikora Tamás vagyok, hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Szép napot kívánok! 16 évre csökkenteni a választói korhatárt Magyar Péter. Különleges esti programokkal készül ma a gyermekvasút. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Török Bálinttól Martonvásárig a 14-es és a 30-as kilométer között kell lassulásra, torlódásra számítani. A 7-es főúton Baracska átkelési szakaszán két személyautó ütközött össze. A 36-os kilométernél csak a félútpálya járható. És baleset történt az 55-ös főúton Bátaszéknél, a 120-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk a közös dolgainkba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Erről a főpolgármester számolt be közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, a céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely során megújulnak a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Rövidesen megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkáslakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Rövidített útvonalon jár mától a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat, onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panoráma kocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lillafüredi motorkocsi is jár majd Hűvös Völgy és a Szép Juhászné állomás között.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Vasárnap eleinte napos idő lesz, majd hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, többfelé viharossá fokozódik. A hajnali 15-22 fokról 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Délután 2, ami azt jelenti, hogy itt van Kenész Kolos, és elkezdjük a hétvége délután megalapozását rengeteg király hazai felvétellel, programajánlatokkal és minden olyan infóval, ami hozzátesz a hétvégéthez. Gyere velünk és hangosíts, hiennel indulunk, ez a Who Matters.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

srácok, annyira jól oda tették ezt a dalt. Filó és Toni kettőse a százszor a Petőfin. De jó, hogy itt vagy a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható, és heves viharok követhetik a pénteki kánikulát, ugyanis tegnap azért egészen felforrott az agyvizünk, és jött egy kis jégeső zivatar, például a Balaton környékére is. Mindenre ráadásul riasztást adtak ki akkor a szakemberek, és most arra talán normalizálódni látszik a helyzet, bár elkiabálni semmit sem szeretnék. Holnap este újabb hideg front érkezik, szóval addig használjuk ki, amíg ki tudjuk az időt. Alapvetően azt mondják, hogy a jövő hét már egy kicsit jobban elviselhetőbb lesz, hogy hány fokos maximumokat ígérnek, de ezt is nem sokára megszemlézzük közösen. Addig ajánlom a kelemen kabátban, de lát nem sokára szól az úton, ha véletlenül úton lennél, de

0: amit egyszer lelöktem.
1: Jude Law és a Spanom itt a Petőfi Rádióban, minden magyar. Ciao, itt van a mikrofonnál Kenész Kolos, és ahogy ígértem, meglessük, hogy mi is történik az égen felettünk. Alapvetően például hétfőre már csak 29 fokos maximumokat jósolnak a szakemberek, és jön a csapadék, és nagyjából egyébként kettől egészen péntekig ez a 25-26 fok lesz a jellemző a legmelegebb órákban. Ezt már azért ki lehet bírni, nem? Főleg, hogyha ilyen jó dalok szólnak a háttérben. Itt van a Junkies, ők keményítenek, ez a szerelmettől lett. Tell me, yeah.

ez a Petőfi Rádió, benne megjöttek bizony a magyarok a Valmarral és a Hősökkel. Imádjuk ezt a slágert, és reméljük, hogy te is így vagy vele. 06 30 30 33 80, ez pedig az imádnivaló sokszor elmondott SMS számunk, reméljük, hogy el van mentve neked, ugyanis ide várjuk például az átadandó pötyögéseket, ahogy Kitty is leírta nekünk, hogy a kislányának szeretné a következő felvételt, és nagyon örülne neki, hogyha Morion ezt tudnánk ide valahogy beszuvaszkolni. Hát figyeljetek, éppenséggel itt van egy Morionez dal, a Végtelen, és kifejezetten izgalmas egyébként Kristóf sztoria, ugyanis egy bohóc állarc mögé bújt el. Amúgy Kristóf önmagában is szerintem egy nagyon érdekes személyiség, hogy ezt miért kellett elrejteni, ezt nem tudom, de hogyha esetleg egyszer bejön hozzánk interjúra, és ez egy felhívás keringőre, drága Kristóf, akkor nagyon szívesen beszélgetünk veled erről is, meg persze hallgatjuk a dalodat.

0: információkkal folytatódik műsorunk. Háromkor is számítunk rá, de meg persze azokra az előadókra, akik barátként vannak már szinte itt velünk. Dash legújabbja, a Kiskece is megszólal majd, de a Blaha Louisiana kezdi a sort. Nem sokára szól majd a Nem Eresz.
1: Nem Eresz, engem sem, az a nyár végi este. Nem Eresz, engem sem, az a nyár végi este.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: 67,5% az nem a jó válasz.
5: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
4: Mi a határidő?
6: 20 év.
4: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszom. Bravo.
5: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: 16 évre csökkenteni a választói korhatárt Magyar Péter. Emelték a terrorfenyegetettségi szintet Németországban. Napos idő lesz, egy-egy záporra, zivatarral.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M0-as autó déli szektorában Szigetszent Miklósnál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon két személyautó ütközött össze. A 20-as kilométernél a helyszínelés idejére pályazárat vezettek be, több kilométeres a torlódás. A 7-es főúton Baracska átkelési szakaszán két autó ütközött, a 36-os kilométernél csak a félútpálya járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A bejegyzésre reagált Lannert Judit is. Az oktatási miniszter támogatja Magyar Péter kezdeményezését, míg Karácsony Gergely főpolgármester egyelőre csak az önkormányzati választásokra tenné érvényessé a választói korhatár 16 évre csökkentését. A héten Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezetőhelyettese beszélt arról, hogy az új kormány új alkotmány elfogadása után az egyik első intézkedés lesz egy új választási törvény elfogadása. Újabb kórházban fejlesztették a légkondicionáló rendszert, jelentette be Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, a júniusban megkezdett klímafejlesztési programba bevonták a szolnoki MÁV kórházat, amelyben az elavult elektromos vezetékek felújítása mellett 10 újabb légkondicionáló berendezést szereltek fel. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültség szintjét. A döntést a belügyminiszter azzal indokolta, hogy a hírszerzés legfrissebb információi szerint egyértelműen léteznek támadási tervek emberek, intézmények és az infrastruktúra ellen. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. 2024-ben egy szaúd-arábiai férfi a tömegbe hajtotta magdeburgi karácsonyi vásáron és megölt 6 embert. Tavaly pedig egy szíriai állampolgár az Iszlám Állam terrorszervezet ihletésére agyonszúrt 3 embert Solingenben. Tűzvész pusztít tegnap óta a norvégiai Drammenben, a fővárostól Oszlótól mintegy 34 kilométerre. Már több mint 100 lakóház leégett és több száz ember telepítettek ki. Egy tűzoltó könnyebben megsérült. Az oltásban helikopterek is részt vesznek. A forró száraz időjárás és a fából készült házak miatt a lángok gyorsan terjednek.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Ma rendezik a bronzmérkőzést a labdarúgó világbajnokságon. Jó napot kívánok! Berő Elmese vagyok. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz az utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett, 2022-ben pedig ezüstérmet szerzett. Anglia 1982 óta nem tudja legyőzni tétmérkőzésen a franciákat, ráadásul 60 éve érmet sem nyert a VB-n. A labdarúgó világbajnokság holnapi döntőjét sem kell elhalasztani vagy más színhelyre vinni, hiszen a kanadai erdőtüzek okozta levegőszennyezés az argentin-spanyol mérkőzés megrendezését már nem fenyegeti. A VB mai bronzmérkőzését, valamint a holnapi New York-i döntőt az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Az évtizedek óta a klub kötelékében dolgozó, az elmúlt években az aktuális legidősebb fiú utánpótlás csapatot irányító Kis György lett a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencváros vezetőedzője. A játékos keret is kialakult a következő idényre, a 198-szoros válogatott Lékai Máté maradt, a már korábban bejelentett játékosok mellett a nyáron viszont távozott többek között Csörgő Kristóf, Debreceni Dávid, Füzi Dániel, Győri Mátyás, Kis Bence, illetve Ancsin Gábor is. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap eleinte napos idő lesz, majd hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, többfelé viharossá fokozódik. A hajnali 15-22 fokról 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Üldözhetsz a hazai dalokban, mint kiskacsa a tóban. Reméljük, hogy 3 óra után is velünk vagy. Pacsi, Kenész Kolos már bejelentkezett, és nem sokára például Dash legújabb felvétele, a Kiskece is megszólal, de a Blaha Louisianát is szeretjük. Sok Robert Barbaráék és a Nem Ereszt, itt a Petőfi.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Mindenkihez kedves vagyok, csak ahhoz nem, akit szeretek. Ismerősök, munkatársak, idegen nő, gyerekek, csak te vagy mindig.

0: nekem is jár.
1: Jár bizony, Dash és Young Fly. A délutánban is elkísérünk, ez pedig nem más, mint a... Ciao, Kenész Kolost hallod, és van ám sportprogramma is, lesz mit nézni például az M4 Sporton. 16 órától Forma 1 időmérő edzés, a belga nagy díj élőben nézhető. Aztán este pedig jön a labdarúgó világbajnokság bronz mérkőzése. 23 órától lehet majd követni az eseményeket. Na, te kinek drukkolsz? Jöhet a tipped, vajon ki nyer? 06 30 30 33 80 a Petőfi rádió SMS száma. Aztán nem sokára itt a Petőfin Honey with Pardograszt közöst is hallgatunk. Hullik a cseresznyefa virága, de előtte még Fábián Julit hallod. Ez nem más, mint a Like a Child. Wow,

0: szülött helyén.
1: Jó hírem van itt a Petőfi Rádióban, egyrészt, hogy továbbra is a legkirályabb dalokat hallod, de ezen felül képzeld el, azt mondják, ha hiszel benne, ha nem, a horoszkópok, hogy kivételes égi események történnek ám a mai napon, képzeld el. Az Uranusz és a Plutó trigon fényszöge egészen rendkívüli égi eseményként írta be magát a történelembe, és ezen a szombaton bizony az év harmadik 10 milliószoros napja is van, amikor a teremtő energiák érvényesülnek. Hát remélem, hogy valamit azért érzel ebből, és például van lehetőséged, például a családdal eltölteni valami királyprogramot. Ha nincs ötleted, segít a Petőfi Rádió, nem sokára a programajánlatokat is hallhatsz, meg persze addig is a kedvenceid, mindjárt az Ivan and the Parasol, de most az Arthur Rambo egy friss trackje.
2: Ez a legújabb magyar zene.
3: Neked adtam a szárnyam, nem repül.

0: Annyira gyönyörű ez a dal. A földre való szólt, melyben Fábián Julira emlékeztünk itt a Petőfin. És van egy olyan előadó, akire szintén emlékezhetünk, csak más értelemben, mert emlékezetes partit csapott csütörtök este teltház előtt 12 ezer emberrel a Budapest Parkban. Hogy ki is ez a személy? Ismered Méringer Marcit? Egész egyszerűen nem lehet már kikerülni. Milliók hallgatják a dalait. És igen, élete első teltházas Budapest parkját is megcsinálta. Király partival, elképesztő hangulattal, szerethető slágerekkel. Érdemes megnézned a videókat. Olyan látvány volt, hogy szinte az ember bele remeg már csak attól, hogy beszél róla. És visszaemlékezik rá, ha ott volt. Remélem neked is vannak ilyen koncertélményeid. Viszont Marci természetesen nem egyedül volt a színpadon. A Balkán VIP srácok is ott voltak vele előzenekarként, akik nekünk is üzentek.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Balkán VIP, és köszöntjük Kolosta Petőfi Rádióban a legújabb dalunkkal.
2: Tartsatok vele, hisz ez ugyanaz a sár.

0: Virágom, virágom, ne kapcsolj el! Négykor hírek, információk, és folytatjuk majd például ezzel is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után...
1: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: 16 évre csökkenteni a választói korhatárt Magyar Péter. Akadoznak a hétvégén az elektronikus közigazgatási szolgáltatások. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős torlódás alakult ki az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kiskunfélegyháza és Kistelek, vagyis a 120-as és a 129-es kilométer között, mert a növényzetet gondozzák a belső sávban. Két autó ütközött össze az M0-as autó déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél újra mindegyik sáv járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A bejegyzésre reagált Lannert Judit is. Az oktatási miniszter támogatja Magyar Péter kezdeményezését, míg Karácsony Gergely főpolgármester egyelőre csak az önkormányzati választásokra tenné érvényessé a választói korhatár 16 évre csökkentését. A héten Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese beszélt arról, hogy az új alkotmány elfogadása után az egyik első intézkedés lesz egy új választási törvény elfogadása. Informatikai karbantartás miatt ma is holnap korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a TÁP vagy a KAÜ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. A tervek szerint az ügyfél kiszolgálás hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Ma rendezik Szentendrén a hagyományos gyertyaóztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A több ezer mécses vízrebocsátását folyamatosan figyelik a szervezők, és a rendezvény végén össze is gyűjtik azokat a postás strandnál.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: A mikrofonnál Bera Emese. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon az elődöntő két vesztese, Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz az utolsó mérkőzés szövetségi kapitánként a francia válogatott télén, amellyel 2018-ban világbajnok lett, 2022-ben pedig ezüstérmet szerzett. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Az évtizedek óta a klub kötelékében dolgozó, az elmúlt években az aktuális legidősebb fiú utánpótlás csapatot irányító Kis György lett a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencváros vezetőedzője. A játékos keret is kialakult a következő idényre, többek között a 198-szoros válogatott Lékai Máté is maradt a zöldfehéreknél. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Bánca István a 67 kilóban harcolta ki a bronzmérkőzést. A bokcsarnokban zajló Poyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Vasárnap eleinte napos idő lesz, majd hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, többfelé viharossá fokozódik. A hajnali 15-22 fokról 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: közösen a szombat élményeit, örülök neki, hogy minket választottál. Itt van Kenész Kolos, meg a Petőfi Rádió, a hírekért természetesen a kollégáknak jár a pacsi, neked pedig a velünk tartásért zeneileg izgi lesz. Jön az Analog Balaton, itt lesz a Quimby legújabbja, de most Ákossal és az Ilyenek voltunkkal kezdünk.
1: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag

Nem veszem észre direkt, hogy számoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar. In your

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Szól a Petőfi Rádió minden magyar, és Flór Tomival, valamint Sose Hollal megyünk már is a következőkben, és vetjük bele magunkat a nyárba, ugyanis egy valódi dúdolható nyári felvétel ez, és Flór Tomi Insta postban.

0: észre sem véve, hogy milyen károkat okozunk. Máskor a múltbeli sérülések miatt esélyt sem adunk, bezárkózunk és fokozatosan elfelejtjük, milyen volt nyitott szívvel élni. Ez a dal egy keserű csók a nyári viharban. Itt a keserű neked a Petőfin.
1: Akinek fáj.

0: hazai zene,
1: akkor
2: Petőfi Rádió.
3: Minden magyar.
4: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

Benne most elég volt Tóth Gabiból is, éppen ezért pörgünk tovább, mégpedig a The Carbon Fools-szal, és amúgy, ha visszaemlékszel mondjuk a középiskolás vagy általános iskola felső tagozatos irodalom órákra, akkor azért azzal az alaptényezővel te is tisztában vagy, és emlékszel rá, hogy a szerelem a költészet egyik fő témája már a kezdetektől fogva. Ahogy a való életben, úgy a művészetben is rendkívül sokrétűen jelenik meg ez a téma, és ez a zenékre is igaz, nagyon sokféle módon lehet értelmezni, és erre a következő percekben is lesz példa, de egy szülinapi partiról is annyiféle dalt lehet írni, vidámat, keserédeset, attól függ milyen a kimenetele, erről mesélnek nekünk most a srácok, tehát a Carbon Fools és a Birthday, már is a Petőfi.

0: kellemes délután kívánunk mindenkinek. Szombatva, július 18-ig a Kenész Kolostalod a mikrofonnál, és Tóth Kristóffal, azaz Kristóffal megyünk tovább, aki 14 évesen fogott, képzeld el, gitárt a kezébe, és ekkor még nem voltak amúgy komoly szándékai a zenével. Pár év után azonban minden megváltozott, és úgy érezte, mindennél jobban szeretne ezzel foglalkozni. És azóta pedig egyre több neves előadóval dolgozik együtt, a koncertekről nem is szólva. Érkezzen Sose Hollal közösen a Válasz, itt a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom, hogy sokszor mentünk másfelé, de
3: mindig összezsodott az élet. Ez a legújabb magyar zene.

0: Ezek a vidám energikus dalok kellenek egy szuper szombat délutánhoz, amely telhet akár vízparton is. Ciao, Kenész Kolos köszönt, 5 órához közelítünk, hírek, infók, majd pedig a halott pénz.
1: Jöjjön valaki már, és igazán szeressen, bízom bennem az, ki nem bízik senkiben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
7: Mondom, hát ez nem lehet.
8: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
9: Imogoszú!
10: Úszogumi!
9: Pontos!
11: Ó, magyarul!
12: A nyelvújítás előtt!
13: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
14: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
14: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
15: 16 évre csökkenteni a választói korhatárt Magyar Péter. Akadoznak a hétvégén az elektronikus közigazgatási szolgáltatások. Napos idő lesz egy-egy záporra, zivatarral.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Győr elkerülő szakasza előtt a 125-ös kilométernél baleset történt. A sávzárás miatt 5 kilométeres a torlódás. A Tatabányai és az M0-ás autóút között korábban kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt folyamatos a több kilométeres szakaszos lassulás, torlódás, főként a külső sávban. Ráadásul a terelésben lerobbant egy jármű, így Biatorbágynál a 18-as kilométernél lezárták a külső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
14: Hírek.
15: Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A bejegyzésre reagált Lannert Judit is. Az oktatási miniszter támogatja a Magyar Péter kezdeményezését, míg Karácsony Gergely főpolgármester egyelőre csak az önkormányzati választásokra tenné érvényessé a választói korhatár 16 évre csökkentését. A héten Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese beszélt arról, hogy az új alkotmány elfogadása után az egyik első intézkedés lesz egy új választási törvény elfogadása. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén eltávolítottak. Már meg is jelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati viszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és pontos tudnivalókat rövidesen közlik. Informatikai karbantartás miatt ma és holnap korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DÁP vagy a KAÜ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Ma rendezik Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosa is. A több ezer mécses vízrebocsátását folyamatosan figyelik a szervezők, és a rendezvény végén össze is gyűjtik azokat a postás strandnál.
2: Petőfi Rádió. Sport.
16: A mikrofonnál Bera Emese. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon az elődöntő két vesztese, Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz az utolsó mérkőzés szövetségi kapitánként a francia válogatott télén, amellyel 2018-ban világbajnok lett, 2022-ben pedig ezüstérmet szerzett. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Az évtizedek óta a klub kötelékében dolgozó, az elmúlt években az aktuális legidősebb fiú utánpótlás csapatot irányító Kis György lett a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencváros vezetőedzője. A játékos keret is kialakult a következő idényre, többek között a 198-szoros válogatott Lékai Máté is maradt a zöld-fehéreknél. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Bánca István a 67 kg-ban harcolta ki a bronzbérkőzést. A bokcsarnokban zajló Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. Köszönöm figyelmüket!
14: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Vasárnap eleinte napos idő lesz, majd hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, többfelé viharossá fokozódik. A hajnali 15 és 22 fokról 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
14: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
14: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra után is elkísérünk, csáó, szia, Kenész Kolost hallod a Petőfi Rádió mikrofonjánál, és a hazai felvételek továbbra is veled vannak. Ebben a gyönyörű szombatban remélem, hogy együtt nagyját tudjuk tenni a mai napot is, hiába talán kicsit borongósabb a napunk. Viszont a dalok derűt hoznak, itt a halott fény.
2: Itt egy újabb óra.
14: Kizárólag

0: Rádió a szombat délutánodban, és Rúzsa Magdi most kirúzsozta nekünk az utóbbi néhány percet. Az Imago Mundi pedig különleges hangulatot hoz a koncerteken, hogy mivel, azonnal mondom, de előtte a győri Rotary fröccsnapokról pár szó. Ezen a hétvégén tartják meg Győr egyik legnépszerűbb nyári közösségi rendezvényét. Lesz például ünnepi felvonulás, ezen felül például ma este Pál Dénes is fellép majd, hogyha a zenére szeretnél esetleg fókuszálni, de hát természetesen a borokról lesz szó, rengeteg mindent lehet megkóstolni, és fröccsözni egy jót egészségünkre. Meg az Imago Mundival, akik a koncertükön például melegfényekkel, teával, mézzel, sólámpával és perzsa szőnyeggel várják a közönséget, meg például ezekkel a dallamokkal.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imago Mundiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
2: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de fújtom, visszahúzol estelente.
3: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Yeah. On the beach. With a lot of

a debreceni utcazene napokról, hiszen az egész város megőrül, és rengeteg király együttesre lehet találkozni. Na de hogy kik ezek, illetve hogy derajok? Akkor erről nem sokára. De előtte még Juhász Marci, azaz Jude Law, aki csak nem 3 év után tért vissza új lemezzel az utóbbi napokban, és az önreflexió hatalmas nagy nyomot hagyott benne, és ebből szeretne a közönségnek is adni ezen a lemezen. Arról nem szólva, hogy például a vrum-vrum lazassága mellett azért fontos üzeneteket is tartogat. És persze ez

már is több info így az Anna and the Barbies követően. A Debreceni utcazene fesztiválról nem egy klasszikus fesztivált kell elképzelni, sokkal inkább, még lehet, hogy sonkát is kap, de sokkal inkább egy nyitott, barátságos kezdeményezésről van szó, ahol a város és a zene együtt lélegzik. A szervezők hisznek abban, hogy a kultúra nem feltétlenül falak között zajlik, hanem ott, ahol élünk, az utcákon, tereken, járdákon. Ezért hozták létre ezt az eseményt. Több mint 50 zenekar és formáció lépett fel egyébként a tavalyi esztendőben, és idén még magasabbra tették a lécet. A műfai paletta pedig széles, tehát biztos, hogy mindenki megtalálja a neki tetsző zenekarokat. Többek között Bíró Olivér, a Rögtön jövök, vagy, hogyha tovább szemlézzük a napokat, akkor a Tibi Trio, a Monday Portrait, vagy épp a Zebrafon együttes is fellép, de természetesen a neten ott van a teljes lista. Nálunk pedig szintén színes a kínálat. Corina mindjárt, de most a Kaukázus és az egyetlen szó. Hey!

0: Egy gyönyörű Margaret Island felvétel itt a Petőfin, és Lábas Viki amúgy a héten vendégünk volt a rádióban, hogyha érdekel, a 30-valahány című felvételéhez kapcsolódó dalpremiér, ott az interjú a YouTube csatornámon Kenész Kolos néven keresd. Meg hallgasd a Lóci játszik dalát a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Szép estét kívánok! Ma éjfélig kell aláírni a Súlyog Tamásnak az alaptörvény újabb módosítását. Cserben hagyó gázolót keres a rendőrség Győrben. Napos idő lesz egy-egy záporra az ivatarral.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Győr elkerülő szakasza előtt a 125-ös kilométernél baleset történt, a sávzárás miatt több kilométeres a torlódás. A Tatabánya és az M0-as autót között korábban kiépített terelésben lerobbant egy jármű Biatorbágynál, a 18-as kilométernél lezárták a külső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Ma jár le az 5 napos határidő, amíg Súlyog Tamás aláírhatja az alaptörvény 17. módosítását. A kihirdetést követő napon egyebek közt megszűnne az államfő megbízatása is. Az országgyűlés hétfőn fogadta el a jogszabályt, a házelnök pedig még aznap elküldte aláírásra a köztársasági elnöknek. Súlyog Tamás, amennyiben ma nem írja alá a módosítást, tiltakozásul lemondhat, vagy eljárási hibára hivatkozva az Alkotmánybírósághoz fordulhat. A kormányfő korábban közölte, hogy ha az államfő a határidő lejártáig nem írja alá a dokumentumot, megindítják ellene a megfosztási eljárást. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címen eltávolítottak. Már meg is jelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért vesztették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Halálra gázoltak egy kerékpáros Győrben, a rendőrség keresi a cserben hagyó sofőrt. A baleset délelőtt történt a Szent István út és a Gárdonyi utca kereszteződésében. Az autóvezetője és utasai segítségnyújtás nélkül hagyták el a helyszínt. Az esetről fénykép is készült, amelyen látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig behorpadt. A rendőrség közzétette a keresett férfi fényképét és várja a lakosság segítségét.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: A mikrofonnál Bera Emese. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon az elődöntő két vesztese, Franciaország és Anglia. A találkozót élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es belga nagydíj időmérőjét, így a holnapi futamon ő indulhat majd az élről. A második rajtkockából a holland Max Verstappen rajdolhat a Red Bull-lal. Az időmérőn a harmadik helyet a brit Lando Norris szerezte meg a McLarennel, ám helyét a 10 rajthelyes büntetése miatt a szintén Mercedeses brit George Russell veheti át. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Vánca István a 67 kg-ban harcolta ki a bronzmérkőzést a bokcsarnokban zajló Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. A magyar férfi strandröplabda válogatott nagy csatában kikapott a lettektől, így nem jutott be az elődöntőbe a Nemzetek Kupája 8-as döntőjében a Városligetben. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap eleinte napos idő várható, majd hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, többfelé viharossá fokozódik. A hajnali 15-22 fokról 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Bele Veled vagyunk és nem hagyunk cserben. 18 óra is elmúlt már, de a hangulatot nem vesszük vissza. Sőt, van még néhány programajánlat a tartsóinkban, a zenékről nem is szólva. Például a legújabb BSV is nem sokára, de most a Lóci játszikkal rádiózol. Legyen szép a szombat délutánon!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenét.

rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok, már idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: hazai zene, akkor Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A
2: tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz.
1: Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen?
2: Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túlszük a szórát, ne sietes

nagyon szólt, ez volt a kicsit sem itt a Petőfi Rádióban, mi viszont nagyon is koncentrálunk rád, meg például arra, hogy mi az, amit szívesen csinálnál a hétvégén. Ha van ajánlatod 06 30 30 33 80, mi kilestük neked a nemzetközi kamionos és motoros találkozót, hogy ezt hol tartják, és mit érdemes róla tudni, azonnal mondjuk a részleteket. De előtte még egy BSV-dal, amely májusban jelent meg, Nagy Bogi működik közre ebben a felvételben, aki biztos ott lesz a Srácok augusztus 6-án tartott az első 10 évet összefoglaló BSV-s Budapest parkos bulin. Ez is hangolódáskép, az Always Be Mine című dal szól a Petőfi Rádióban. Don't you...

Itt a Petőfi Rádió, és reméljük, hogy te is szeretsz minket, a Loving Arms és Static közösében hallhatod ezt a felvételt a Petőfin. És hát a Hungaromet megjósolt a napokkal ezelőtt, hogy azért lehet para az időjárásban ezen a hétvégén, ezért úgy döntöttek a szervezők, hogy a Balaton átúszást is elcsúsztatják. Július 25-én lesz erre, remélhetőleg mód, nagyon-nagyon reméljük, hogy akkor nem szól közbe semmilyen tényező. Mostanában nincs egyébként a Balaton átúszással szerencsénk, ugyanis pontosan emlékszem, hogy tavaly ugyanez történt, hogy az időjárás miatt tolni kellett az eseményeken. Reméljük, jövőre már könnyebb lesz megszervezni. Ugye most jön a hidegfront, a délutáni esti órákban támad le minket, remélhetőleg a legtöbben megússzuk szárazon. Ellie Suzy dalától viszont nem menekülünk, ki se nyitom a szemem!

0: hidegrázos ez a hang, elképesztő. Gudics Máté felvétele, a mellékhatás itt a Petőfi Rádióban. A rádió mellékhatása pedig az, hogy egyre csak emelkedik a hangerő, és arra járkál a kezed. Erre hét után is megadjuk a módot, ugyanis folytatjuk, mégpedig a Sopron felé című dallal a híreket követően.
1: Sopron felől, ha érkezem, mindig néz rám édesen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Írja Súlyog Tamás a 17. alaptörvény módosítást. Cserben hagyó gázolót keres a rendőrség Győrben. Napos idő várható egy-egy záporral, zivatarral.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: A 442-es főúton Tiszaföldvár határában két személyautó karambolozott. A 23-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Súlyog Tamás aláírja az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videó üzenetében azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatja meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmány módosító hatalmat terheli. Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címen eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bánában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a Covid elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Halálra gázoltak egy kerékpáros Győrben, a rendőrség keresi a cserben hagyó sofőrt. A baleset délelőtt történt a Szent István út és a Gárdonyi utca kereszteződésében. Az autó vezetője és utasai segítségnyújtás nélkül elhagyták a helyszínt. Az esetről fénykép is készült, amelyen látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig behorpadt. A rendőrség közzétette a keresett férfi fényképét és várja a lakosság segítségét.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: A mikrofonnál Bera Emese. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája, nyerte a Forma 1-es belga nagydíj időmérőjét, így a holnapi futamon ő indulhat majd az élről. A második rajtkockából a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal. Az időmérőn a harmadik helyet a brit Lando Norris szerezte meg a McLarennel, ám helyét a 10 rajthelyes büntetése miatt a szintén Mercedes-es brit George Russell veheti át. Tadej Pogacsár idén a negyedik, összesen a 25. szakasz győzelmét aratta a Tour de France-on. A francia kerékpáros körverseny 14. szakaszát a sárga trikót viselő szlovén nyerte, összetettben 4 perc 30 másodperces előnnyel vezet Jonas Vingegaard előtt. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Bánca István a 72 kilóban nyert bronzérmet a Bokcsarnokban zajló Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Vasárnap eleinte napos idő lesz, majd hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, többfelé viharossá fokozódik. A hajnali 15-22 fokról 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: búcsú tánc a mai délutánban. Itt vagyunk már 7 órát követően. Ciao, szia, küldi a pacsit meg az energiát Kenész Kolos, és remélem jössz velünk, mert megnézzük, hogy hogyan lehet hétvégén kihozni minket a sodrunkból. Ebben támogat minket a belga, de előtte még Sopron felé veszük az irány. Gyere te is!
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zene.

de a Petőfi Rádiót hallgatod, és ez így van jól szombat este is. Nem sokára meglesjük közösen, hogy hogyan kéne holnap felöltözködnünk, mit mond a meteorológia most a legfrissebb jelentések alapján, illetve persze a Petőfi Rádió sem áll meg az este folyamán. Megnézzük, milyen programokkal tudunk téged rádió hallgatásra buzdítani. Hadsoljon tessék től a Pannónia!

0: című szerzeménye július 18-án a Petőfi Rádióban. Kellemes estét kívánunk! Hol töltöd az estédet? 06 30 30 33 80, ez az SMS szám, ide jöhetnek a beszámolók, és egyébként nálunk is izgalmas lesz a folytatás. 20 órától Fekete Laci vár téged kivételesen egy izgalmas zenei válogatással, aztán 23 órától nem megy messzire a stúdióból, ugyanis mellé Zolát várjuk majd, ő jön az akusztikba 23 órától. Egyébként, ha már programoknál tartok, akkor ajánlom a Petőfi Rádió Facebook oldalát is követésre, oda mindenféle extra tartalmakat szoktunk kipakolgatni, szóval, hogyha mondjuk hallasz egy beszélgetést a rádióban, akkor előfordulhat, hogy ott valami izgi tartalommal egészítjük ki és lökjük meg, ezért is érdemes szemfülesnek lenni. Itt a rádióban is sűrű, végtelen, ez már a Blaha Louisiana legfrissebb trackje.
1: Sziasztok, Soblóher Barbara vagyok a Blaha Louisianából. Hallgassátok

0: Ez volt a Hibrid dala Szenával. Ez meg a Petőfi Rádió, illetve a Te Szombat délutánod Kenész Kolossal eddig, és mostantól pedig Fekete Lacival telik az este. Kívánok nagyon kellemes rádiózást velem, és persze holnap is jövök, ugyanígy 14 órától töltsük együtt időnket, és tegyük együtt szebbé a hétvégét. Remélem, hogy ma is tudtam segíteni. És persze vigyázz magadra, és legyen kellemes a hátralévő néhány óra ebből a szombatból. Ciao, ciao!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: A Súlyog Tamás a 17. alaptörvény módosítást. Légszennyezéssel vádolja Kanadát az amerikai elnök. Napos idő lesz egy-egy záporra zivatarral.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Balatonvilágos közelében. A 92-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Két személyautó ütközött össze a 442-es főúton Tiszaföldvár határában. A 23-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Hétfőtől átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök, miután Súlyog Tamás bejelentette, aláírja az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter azt írta, az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Hozzátette, az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, alkotmányos alapja lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította a tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Hozzátették, a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja a békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját. Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések, és az egyedi méltányossági rendszer sok esetben a rendszer szintű támogatás helyébe lépett. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat és azt mondta, a bírálatok helyett segítségre lenne szükség a tüzek megfékezéséhez.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: A mikrofonnál Bera Emese. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája, nyerte a Form 1-es belga nagydíj időmérőjét, így a holnapi futamon ő indulhat majd az élről. A második rajtkockából a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal. Az időmérőn a harmadik helyet a brit Lando Norris szerezte meg a McLarennel, ám helyét a 10 rajthelyes büntetése miatt a szintén Mercedes-es brit George Russell veheti át. Tadej Pogacsár idén a negyedik, összesen a 25. szakasz győzelmét aratta a Tour de France-on. A francia kerékpáros körverseny 14. szakaszát a sárga trikót viselő szlovén nyerte, összetettben 4 perc 30 másodperces előnnyel vezet Jonas Vingegaard előtt. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Bánca István a 72 kilóban nyert bronzérmet a bokcsarnokban zajló Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap eleinte napos idő lesz, majd hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugatira forduló szél megerősödik és többfelé viharossá fokozódik. A hajnali 15-22 fokról 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hello mindenkinek, ez a Dea Kocsma, kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Izgalmas lesz a ma esti zenei kavalkád is, úgyhogy mindenképp tarts velünk!

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok most. Ismét egy közkedvelt csapattal folytatom a műsort, ami nem más, mint a Follow the Flow, ami a hazai könnyűzenei élet egyik meghatározó szereplője egészen a mai napig. Itt nálunk most Friss idei Beszívom című zenéjük jön, ami egyszerre könnyed és energikus, míg hangzásában leginkább az afrobeat stílushoz sorolható be. A csapattal egyébként legközelebb július 23-án Debrecenben találkozhatunk, a Beszívom viszont azonnal szól itt a Petőfén.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most egy igazi klasszikus következik itt az éjszakában, az eredetileg 1983 őszén megjelent Rések a falon az East zenekartól. A csapat 1975-ben állt össze, és 1994-ig folyamatosan zenélt. Majd volt egy kis megállás, aminek 2012-ben lett vége, és azóta a mai napig aktív a zenekar. Itt nálunk most szól tőlük a Rések a falon.

0: Petőfi Rádió minden magyar, hamarosan innen folytatjuk a következő zenei órával, amit a Vadfruttik indít majd, ez lesz tőlük a Lehetek én is, megéri velünk maradni.
1: Lehetek én is az egyetlen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
5: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Leírta a Súlyog Tamás a 17. alaptörvénymódosítást. Több ezer körbála ég Hajdú-Bihar megyében. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Balatonvilágos közelében. A 92-es kilométernél csak a leálló sávot foglalják el, de így is lassulásra kell számítani. A 47-es főúton egy személyautó szalagkorlátnak hajtott Hódmezővásárhely külterületén. A 205-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: Hétfőtől átmenetileg Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök, miután Súlyog Tamás bejelentette, aláírja az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter azt írta, az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Hozzátette, az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás. Alkotmányos alapja lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította a tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Hozzátették, a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja a békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját. Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkényi már nem fenyegetés, hanem valóság. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések, és az egyedi méltányossági rendszer sok esetben a rendszer szintű támogatás helyébe lépett. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. Megakadályozták a lángok tovább terjedését a tűzoltók a Hajdú-Bihar vármegyei Csökmő külterületén, ahol délután 3000 körbála gyulladt ki. A közelben gazdasági épületek állnak, az egyikben 40 tonna árpát tárolnak, az egységek ezt az épületet egy vízsugárral védik. Egy másik épületből 60 szarvas marhát tereltek ki. A munkálatokat három erőgép segíti, amelyekkel a még nem égő bálákat telepítik át, valamint két lajtos kocsi is a helyszínre érkezett.
2: Petőfi Rádió. Sport.
7: A mikrofonnál Bera Emese. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája, nyerte a Forma 1-es belga nagydíj időmérőjét, így a holnapi futamon ő indulhat majd az élről. A második rajtkockából a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal. Az időmérőn a harmadik helyet a brit Lando Norris szerezte meg a McLarennel, ám helyét a 10 rajt helyes büntetése miatt a szintén Mercedeses brit George Russell veheti át. Tadej Pogacsár idén a negyedik, összesen a 25. szakasz győzelmét aratta a Tour de France-on. A francia kerékpáros körverseny 14. szakaszát a sárga trikót viselő szlovén nyerte, összetettben 4 perc 30 másodperces előnnyel vezet Jonas Vingegaard előtt. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Bánca István a 72 kg-ban nyert bronzérmet a Bokcsarnokban zajló Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Vasárnap eleinte napos idő lesz, majd hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, többfelé viharossá fokozódik. A hajnali 15-22 fokról 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hello mindenkinek, ez a Dea Kocsma, kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Izgalmas lesz a ma esti zenei kavalkád is, úgyhogy mindenképp tarts velünk.
2: Itt egy újabb óra.

0: szárnya.
1: Melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban?
2: Egy kis ízelítő a 70-es évekből.
3: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

Minden magyar ez a Petőfi Rádió, ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Laci. Soron következő dalunkat a Zaporozsecnek köszönhetjük, amire a Magna Cum Laude énekesével, Mező Misivel álltak össze a srácok. A közös munka pedig egy remek dalt eredményezett, aminek köszi lett a címe. A dalhoz egy remek videóklip is készült, amiben útközben láthatjuk a srácokat egy régi mikróbuszban, klasszikus típusról beszélünk, csodálatos időben, nyári tájakon. Kijelenthetjük, hogy ez egy igazi nyári kultikus dal lett, aminek a klipjét is ajánlanám mindenkinek. A zene pedig már is szólít nálunk a Petőfin, zenél a Zaporozsec, és ez a Köszi.

Petőfi Rádió, minden magyar most Fekete Lacit hallgatod, és pillanatokon belül a Fonogram díjas Vastag Tamás 2012-es zenét, aminek a címe Soha még. Az énekes még annó egy hazai tehetségkutatóban tűnt fel, és lett országosan is ismert. A Soha méghez egy fekete-fehér videoklip is készült, amit azért is ajánlanék minden érdeklődőnek, mert egy igazi időutazás. Az elmúlt 13 évben csak nem 500 000 látták és hallották a dalt online, most pedig egy kicsit mi is felfrissítjük. Vastag Tamás és a Soha még, most a Petőfin.

0: Petőfi Rádió minden magyar, hamarosan innen folytatjuk a következő zenei órával, amit majd Wolf Kati indít. Ez lesz tőle a Szerelem miért múlsz, megéri velünk tartani.
1: Szerelem miért?
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Súlyog Tamás aláírta a 17. alaptörvény módosítást. Légszennyezéssel vádolja Kanadát az amerikai elnök. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szabadbattyán közelében. A 70-es kilométernél több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. A 47-es főúton egy személyautó szalagkorlátnak hajtott Hódmezővásárhely külterületén, a 205-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Hétfőtől átmenetileg Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök, miután Súlyog Tamás bejelentette, aláírja az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter azt írta, az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Hozzátette, az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, alkotmányos alapja lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Hozzátették, a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szemben még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja a békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Ezt Rétvári Bence frakció vezető írta közösségi oldalán. Informatikai karbantartás miatt még holnap is korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DÁP vagy a KAÜ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat és azt mondta, bírálatok helyett segítségre lenne szükség a tüzek megfékezéséhez.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap eleinte napos idő lesz, majd hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, többfelé viharossá fokozódik. A hajnali 15-22 fokról 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hello mindenkinek, ez a Dea Kocsma, kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Izgalmas lesz a ma esti zenei kavalkád is, úgyhogy mindenképp tarts velünk!
2: Itt egy újabb óra!

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most egy olyan csapattal folytatom, akik nagyon tehetségesek, és egy igazi, egyre népszerűbb feltörekvő duó. Lovas Márton és Krokovai Ábel már többször is járt nálunk itt a rádióban, és mindig jobbnál jobb dalokat hoztak el. Egyébként, ahogy látom, a Balkán VIP július 31-én 60-ban áll majd a színpadon, ahol gyaníthatóan az idei Szabadabb című zenéjüket is meghallgathatod élőben. Ez szól most

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és még pár remek darra a mikrofonnál Fekete Laci. Most egy kicsit visszautazunk az időben egészen 1978-ba, amikor is a legendás Fonográf zenekar elkészítette Útközben című lemezét. Ezen hallható eredetileg a Hunyd le a szemed, ami az én egyik személyes kedvenc hazai klasszikus rockzeném. Ez következik most itt a

ez a legújabb hazai Petőfi Rádió.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt a De a Kocsma, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztika, aminek koncertszínpadán ezen az estén Zola zenél nekünk. 60 percen át csak a fülbe mászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is.
1: Itt egy újabb óra.

Nagyon szépen köszönjük. Jó estét mindenkinek, szervusztok. Nagyon köszönjük a meghívást, hogy itt lehetünk. És nagyon szépen köszönjük, hogy velünk vagytok. Az igazság, ez a mai nap, és örülünk, hogy látunk titeket, ami amúgy hazugság, mert én semmit nem látok egyébként a fényektől, de biztos vagytok itt, mert valaki tapsolt. Úgyhogy köszöntünk mindenkit, sziasztok, megtisztelő, hogy ez a mai formáció, ez ma debütál itt most nektek, úgyhogy ez történelmi pillanat mindenféleképpen. És el kell mondjam, ebben a műsorban általában az előadók úgy jönnek a művészek, hogy a meglévő dalaikat fogják és levetkőztetik, és ilyen csupasz mesztelen módon adják elő. Hát én meg pont fordítva csinálom, a mesztelen akusztikus dalokat most éppen felöltöztetjük, úgyhogy egy ötös szekcióban, úgyhogy jár a taps a fiúknak, és köszönjük, hogy velünk vagytok.

0: Petőfi Rádió akusztik. A színpadon Zola.
1: Szóval mindenkinek kívánunk nagyon jó szórakozást, ezt elfegyetem mondani a következő egy órához, ahol egyébként lesz hát intimitás, szentimentalizmus, őszinte szavak, és bízom benne, hogy kellő, nem is tudom, közelség. Ugye az a baj a művészekkel, hogy azok azt csinálják, amit minden átlag ember, hogy élik az életüket, aztán így megsérülnek, és aztán fogják, betapasztják, ott lesz egy heg, és minden egyes performance-nál, meg koncerten, meg dalírásnál fogják, és ezt a sebet így felszakítják, hogy nézd, vérzik. Azok ilyenek a művész emberek, és igazából ez a ma este erről szól, hogy kicsit így felbontogatjuk a sebeket, meg a különböző élményeket megosztjuk veletek, úgyhogy igazából minden dal erről szól, de én nem akarom ezt túlbeszélni, mert nem szabad. Következő dalt, ezt nagyon régi fiókból kotortuk elő a srácokkal, de ezt a dalt én 2003-ban írtam, méghozzá egy temetői sétám során, mert az ember hol írjon szöveget, hanem temetőben, ott legalább csönd van és nyugalom. Szóval, hogy ezt a szöveget egy temetőben írtam meg, meg volt már hozzá zenei ötletem, miről fog szólni, és hát 23 évesen ilyen témák is foglalkoztattak, úgyhogy aztán később ebből a Retro School Band nevű zenekar csinált egy irgalmatlan világslágert, azt hiszem, hogy ez billboardos dal volt, azt hiszem 23 hétig. Az a baj, nincs mikrofon, és nem halljuk, amit Andor mond, pedig jókat szokott mondani, csak hál' Isten nincs mikrofonja, úgyhogy majd tolmácsolom, hogy mit mondod, azt mondta, hogy igen.
2: Hogy gyöngyösen, nem nagyon futom.
1: Kellett volna egy mikrofon neked is, igaz-e? Na, szóval, igen. Ez a két perc.

0: Köszi.
1: Ígértemettek mély érzelmeket. Az igazság, hogy az elmúlt jó pár évben rengeteg olyan dal született, amit hát ilyen különböző korszakokból, napokból, percekből, pillanatokból az ember merítkezik, vagy merített, és azokat próbálja meg valahogy valamilyen értelemben szavakba önteni. És én mindig azzal szerettem kísérletezgetni, hogy mindjárt befejeztem, azzal szerettem kísérletezgetni, hogy hogyan lehet úgy egy nagyon mély szöveget átadni, hogy közben legyen egy ilyen nagyon erős dinamikája, és legyen egy erős húzása, egy sodrása, és nagyon jó ezekkel a kontrasztokkal szerintem mindig dolgozni. És ez a dal egészen odáig nem érkezett meg, amíg a srácok be nem szálltak ezekbe a próbákba. Ez a dal akkor kezdett el élni szerintem, amikor a srácokkal elkezdtük ezt a dalt összerakni, hogy a zeneiségét megtartván, de így élő zenekarral, élő hangszerekkel megszólaltatván, igazából akkor nyerje el a teljes végleges arculatát. Nem tudom, mennyire sikerült, de most megpróbálkozunk vele, úgyhogy következik egy dal, amit a legtöbben az elmúlt pár évben mindig a szövege miatt szerettek nagyon. Ez pedig az Elfogy a szó.

Nagyon köszönöm. Szeretném megkérni Tomi barátomat, hogy csatlakozzon hozzánk, és tovább haladva az érzelmes skálán, a következő dal az egy érdekes szempontból született, mert hogy férfi szerző, az férfi szemszögből ír dalokat, és nagyon ritka az, amikor az ember valahogy próbálja magát beleképzelni a nőnek a bőrébe, hogy ő vajon mit lát, mit gondol, mit érez, és a legtöbb férfi az elmúlt 50 évben nem nagyon tette ezt meg, azért valljuk be, kicsit más világot éltünk. Ma már szerintem nem ez van, de az igazság, hogy amikor a kishugom benyugta, hogy férjhez megy, akkor így nyilván kapkodtunk a fejünk után, hogy mi? Hát most még itt kúsztál valamelyik a pelenkában, és mi történt? Mondta, hogy már pedig férjhez megy, és akkor próbáltam valami olyasmi dolgot kitalálni, ami hát nem tudom. Jó dolog az esküvőn a financiális boríték, nem tagadom, és biztos ez is nagyon szuper dolog, de azt hiszem van egy sokkal fontosabb, amit lehet, hogy ilyenkor át kéne adni, és be kéne valahogy csomagolni, és én ezt próbáltam az esküvőjük előtti éjszaka, este valahogy becsomagolni, és hát ugye írtam egy dalt nekik, amit aztán aznap elő is adtam. Hát eléggé esetlen dalka volt szerintem, azért valljuk be, esetlenke volt a dal, lenke, esetlenke volt, és az igazság, hogy aztán azóta nagyon sokat ez a dal formálódott, mindenféle verzióban előadtam már, és én most megkértem Tamás barátomat, hogy Tomi barátomat, hogy ugyan klampírozzon már egyet, mert mégiscsak így az igazi. Úgyhogy következzék egy dal, ami valóban egy női szemszögből mutat be valamit, amit úgy hívunk, hogy hát nem tudom. Szerelem? Szeretet?

0: Ez az Akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most Zola zenél.
1: A kövid dal, az 19 és 20 környékén kezdtem el írogatni, amikor volt az életemben volt egy komoly változás, és utána jött a Covid. Igen, igen. És az mindenkinek ugye nyilván rányomta a bélyegét, kinek pozitívan, kinek negatívan. Nekem egyébként pozitívan nyomta rá a bélyegét a Covid. Én nem azt szerettem azt a korszakot. Nem azért, mert hogy történtek katasztrófák, hanem azért, mert a saját életemben voltak pozitív lecsapódások. De hagyjuk a kémiát meg a fizikát. Az a lényeg, hogy akkoriban volt időm vajon miért dalokat írni, úgyhogy mint a legtöbb zenész, rengeteg dalt írtam én is a Covid ideje alatt. Aztán valami azóta is a fiókban van egyébként, de ez a dal, ez aztán képzeltek el, hogy kapott egy nagyon szép kis köntöst, még a rádiók is játszák a mai napig, éjjel 3-kor, mikor senki nem hallgatja. Múltkor pont akkor, figyelj, múltkor jöttünk a fiúkkal jöttünk egy buliból haza, és ott pakoltunk az autóban, és ment valamelyik rádió, nem nevezem meg, és hány óra volt, ilyen éjjel 1:30 volt. Igen, és nyolcsor így fölnyomtuk csutkára, hogy így... Na. Hát azt hiszem, ezt a dalt nem kell csodálnom, hogy miről fog szólni, azt hiszem mindenkinek elég egyértelmű lesz, úgyhogy nekem személyes kedvencem.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Something from nothing.

Elérkeztünk a lényekhez. Ugyanis az embert, a művész mindig a múzsája ikleti meg a legjobban, vagy a felesége. És ha a kettő ugyanaz, akkor az remek dolog egyébként. Úgyhogy következik egy olyan dal, amit... hát sok olyan dal van, de nyilván ez egy következés olyan, amit a feleségemnek írtam. A csajom egy olyan csaj.

0: Poja.
1: Poja.
0: Következzék egy dal, amire roppant mód büszke vagyok, ugyanis ez 25 őszén debütált ez a dal, és azzal lendülettel rögtön fel is került a, hát ma már senkinek semmit nem mond, a rádiók játszási listájára. És az igazság, hogy most így lassan már tényleg így nyár derekát írjuk, meg benne vagyunk a nyárban, és még mindig rádiós listán van a dal. Jó magam sem értem, ne is kérdezzétek meg. Akitől megkérdeztem, hogy de hogy lehet ez, akkor mondták, hogy hát mert jó a dal.

0: Petőfi Rádió Akusztik. Ebben az órában a színpadon Zola.
1: Miért van az, hogy az angol dalok, meg az amerikai dalok, az angol száz dalok magyarul mennyire bénák, mennyire rosszak? Nyilván van kivétel, de a 90-es években ez nem volt ám így. A következő sorokat fogok elmondani nektek, és remélem, hogy a közönségben van olyan érett korosztály, aki már ezt fogja tudni, mert tudom, hogy nagyon fiatalak voltak, ahogy így látom, igen, mindenki roppant fiatal, de remélem lesz, aki ezt fölismeri. Következő. Aki tudja, majd nyugodtan kiabáljon be. Mindenki, mozgassátok a testeteket. Mindenki, mozgassátok a testeteket rendesen. A hátsó utca visszatért, rendben. Hé, igen, most. Ó, Istenem, újra itt vagyunk. Fiúk, lányok, mindenki énekeljen. Elhozzuk a hangulatot. Ez a sor, ezt át kell ültetni. Elhozzuk a hangulatot, megmutatjuk, hogyan kell. Van-e kérdésem hozzád? Jobb, ha most válaszolsz. Igen. Eredeti vagyok? Én vagyok az egyetlen, magyarul mond. Vonzó vagyok? Minden vagyok, amire szükséged van? Akkor mozgasd a tested most.

0: Csak a hülyeség.
1: Amikor ebben a műsorban meghívást kaptunk, nagyon köszönjük, akkor egy kritérium volt, hogy figyelj, csináltuk bármit, csak nem kéne zenélni. Akkor egy kritérium volt, hogy mindenképpen, ugye a műsornak egy tematikája, hogy egy más szerzőtől egy dalt fel kell dolgozni, aki magyar szerző. És próbáltam egy olyan dalt előszedni, ami egészen a gyerekkoromig megy vissza, hogy mégiscsak legyen valami olyan érzelmi kötődés, amit ugye mindig kommunikálok itt ezeken a koncerteken. És kezdtek el, találtam egy dalt, amit 95-ben, mikor én gimnázium első osztályos voltam, senki ne számolja ki hány éves vagyok, megtiltom, akkor kezdtek el, voltak olyanok, hogy magazinok, és a magazinnak a CD mellékletében volt a magazinnak volt egy CD melléklete, ami volt X dal. És 95, azt hiszem, hogy 95 őszét írtuk, és ezen a lemezen volt rajta az Oasis zenekar Wonderwall című dala, ami akkor Magyarországon még ez mi? Milyen gombán nő? Vagy milyen fán nő? Milyen gomba ez? És az Oasis-t akkor Magyarországon nem ismerték, és ezen a lemezen volt egy másik dal, ami a Tudományos Kártyavár címet viselte, ez Bornai Tibor szerzeménye, és Bornai Tibor a KFT zenekar alapítója, billentyűse, zeneszerzője, énekese, ugye Lár András mellett, aki már nem a frontember ennek a zenekarnak, de Bornai Tibor még igen. És Bornai Tibor nekem egy nagyon szimpatikus dalt adott elő ezen a lemezen, és én most nem akarom ezt eljátszani, viszont akkor szeretnénk ezt bele inzertálni ebbe a kis akusztik műsorunkba egy verze és refrén erejé, úgyhogy engedjetek meg, hogy miatt a következő saját dalunkat eljátszanánk, bele inzertálnánk ezt a kis etüdöt. Tamás barátom, jó voltából. Itt a reklám után. Köszönjük.

0: So lang. So lang.
1: Jaj, de nagyon kedvesek vagytok!
0: Semmi nagy zolás.
1: Jaj!

0: Azaz nincs.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában az akusztikat hallgattad, amiben Zola zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik itt a Petőfin, viszont most búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
3: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Bonanza Banzájból ismerős Hauber Zsolttal beszélgetek új Future Voices 13 lemezéről, ami még március végén jelent meg. Tarts velünk ma este is!
0: Itt egy új

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Ezúttal Hauber Zsolttal beszélgetek, új Future Voices, hát a 13. lemezről. Zsolt, köszöntelek a műsorban.
1: Szia, köszönöm a kívást.
0: Korábban már jártál nálunk, viszont akkor csak pár percünk volt. Viszont most itt van ez az új zenei anyag. Ezt az albumot megelőzte már 12 másik. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor ez anno elindult az egyessel, mi volt a kezdeti inspiráció, és akkor majd szépen építkezünk az aktualitások felé.
1: Szerintem én magyar zenetörténetleg termékenyebb zeneszerzője és előadója vagyok. Általában nap évente minimum 10 kiadványt adok ki, plusz még ehhez hozzájönnek online kiadványok is. Ez az elmúlt 30 évre leosztva, hát jó sok.
0: És igen.
1: Én 2008-ban kezdtem el egy ilyen chill out sorozatot kiadni, Ice Café Lunch címen. Ezek voltak az első olyan önálló albumom, ami nem valami más zenekarral kapcsolatosan vagy csapatosan készültek, hanem abszolút szóló dolgok, és gyűltek ezek a kiadványok, és hát egészen 2 évvel ezelőttig azt gondoltam, hogy hát jó a 2008-as hangulat, meg a 10-es, 11-es, de ezeket kicsit fel kellene frissíteni. Uh-huh. És akkor kitaláltam ezt a Future Voices elnevezést, és tulajdonképpen ebben végigveszem az összes szóló albumomnak az összes dalát, és ezeket felfrissítem, aktualizálom, remixelem, áténekeljük, a régi éneket átverjem, hát szóval amit lehet a mai kor technikájával és a mai fejemmel, a mai szívemmel, ezeket átdolgozom, és ez lett a Future Voices sorozat, tehát tulajdonképpen időben visszamenve a Future Voices 1-es lett a legutoljára megjelent albumomnak az anyaga, uh-huh. átalakítva, remixelve, és megyek vissza szépen az időben. A Future Voices 13 az a Ice Café Lunch 2009-es albumnak a remix és az újrakevert és az újra gondolt verziója, és tulajdonképpen még egy van hátra, a Future Voices 14, amin most dolgozom.
0: Óriási.
1: És az pedig az Ice Café Lunch 2008-asnak a remix verziói lesznek, és azzal ér véget tulajdonképpen ez a sorozat.
0: Te fordított sorrendben,
1: igen,
0: haladsz,
1: igen.
0: Egyre régebbi anyagokat porolsz le, és dolgozol újra, igen, frissítesz fel. Na, én tegnap végig hallgattam a 13-as lemezt, és hát figyelj csak, engem teljes mértékben elvarázsolt.
1: Tehát örülök
0: én
1: neki.
0: 2009-et mondtál, igaz?
1: Igen, ez 2009-es.
0: Na, én akkor voltam 19, a 8-asnál leszek 18, és le is írtam magamnak a Cold as Ice és a Lullaby című dal, az külön megfogott engem, és ezt a legjobb értelemben értem. Én megint gyermekkorom számítógépes autós játékaiban voltam, és esküszöm, végig vigyorogtam az egészet. Tegnap hazafelé hallgattam meg.
1: Cold as Ice, ez nekem is nagy kedvencem, ki is rázott a hideg, ahogy rá gondoltam, mert ez egy nagyon extrém érzelmi állapotban született hatalmas szakítás, az életem teljesen felborult, és ez abból született, eredetileg ez egy lassú dal volt egyébként, ez meg egy ilyen melankolikus, kicsit 80-as éveket idéző, hát ez én vagyok, én maga vagyok a szinti vév életérzés, ugye én a 80-as években voltam tínédzser, uh-huh. engem akkor ragadott magával ez az egész elektronikus popzene, főleg a szintetizátor alapú, és abszolút csak elektronikus hangszerelésű zene, és én ebbe tudom jól kifejezni magam, és hát ezek szerint ezek be is találnak ezek a dolgok.
0: Figyeld, állam!
1: Néztem egyébként, hogy például Spotify-on ez az én legnépszerűbb albumom most az utóbbi kiadványaim közül, tehát valószínűleg ez másokra is ilyen hatással lett. Érdekes, hogy 13-ból pont a 13-dik, ami ilyen. Az én személyes kedvencem egyébként a Rebirth, uh-huh. felvétel, ami egy ilyen ipari, abszolút ilyen dark, éves hangzásra sikerült.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Ezúttal a Bonanza Banzaiból ismerős Hauber Zsolttal beszélgetek új Future Voices 13-as című lemezéről, ami még március végén jelent meg. Az a jó ebben az anyagban, hogy én azt hittem az elején, ugye az elején talán több a vokál, ha jól emlékszem, utána nekem bejön valami, ez a lüktetés, ez a deep house vonal, de ilyen tényleg nagyon chilles, nagyon nyugodtan, és így hullámzol az egészben. Tehát én azt hittem az elején, hogy ez nem lesz deep house-os, aztán az lett, és akkor itt rákanyarodhatunk egy kicsit a stílusra is, ugye mondtad, hogy ezek régebbiek, leporolod és újraalkotod őket felfrissítve. Hogy állsz neki ezeknek a leporolásoknak, úgymond, vagy honnan inspirálódsz, meghallgatod a, nem tudom én, a trendinget, a ilyen stílusban, és akkor azokat építed be, vagy frissíted fel?
1: Igen, igen, van a kedvenc stílusaim, nyilván ez a chill out és a chill house keveréke, a deep house abszolút az én zenei stílusom, és hát maga az a lounge beat vonal, és ez a három jellemzi ezeket a feldolgozásaimat, és hát nagyon érdekes, mert ahol van a Black and White című, amiben kezdődik az album, ott például az eredeti vokált használtam, ott nem is variáltam rajta, de van ahol egy kicsit belevariálok, és átírom a dallamot, vagy kicsit a hangszínen is változtatok, férfi hangot készítek női hangból, tehát sok. Ugye, tehát ezeket egy pillanat alatt lehet a mai technikával ezeket a machinációkat végezvéni. Nagyon szeretek kísérletezni, és főleg az olyan dolog tetszenek, és ezek szerint téged is az fogott meg, ami teljesen más, mint az eredeti. Az eredetik azok általában mind ilyen hagyományosabb chillout dalok, és ami nagyon nagyot csavarok, az a legérdekesebb mindig.
0: Abszolút. Most egy kicsit a Future Voices-t magunk mögött hagyva, és már a tervek felé kanyarodva, de még a kettő közé beékelve, te hogy látod egyébként az elektronikus zene jelenét, mennyire színes, hogy áll ez, nem is feltétlenül magyar szinten, hanem úgy általában?
1: Érdekes kérdés, mert volt egy nagy felfutás, és tulajdonképpen eljutottunk odáig, hogy már a hagyományos pop és tulajdonképpen 90%-ban elektronikus pop levált. Most érzek egy kis megtorpanást, most szerintem mindenki keresgél.
0: Aha.
1: És nem igazán látom. Az én utamat látom, mert én 40 éve ugyanezt csinálom, tehát én kísérletezni szoktam, de azért az én fő irányom megvan. A mainstreamben szerintem most nagy változások kellene, hogy jöjjenek, mert most megint jön egy új generáció, és őket már nem lehet a megszokott dolgokkal, hát nem tudom, megint az akusztikus visszajön, vagy jön valami jó arc, és kitalál valami teljesen új keverését a stílusoknak, és itt a fiatalokban bízom én is. Annak idén 19 évesen robbantam be, hogy a Bonanza Banzaival, és egyszerűen hoztunk egy stílust, ami előtte nem volt, és az a generáció az abszolút fogékony volt rá. Szerintem most ugyanez lesz 10 éves, 20 éves fiatal srácok, csajok egyszer csak berobbannak valami teljesen új megoldással, és az lesz az aktuális trend.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.
2: Csak megyek az utcán, s valaki jelet küld nekem, mert itt történik bennem minden, a jövő is jelen. Tudom, már nem vagyok egyedül, újra érzem, hogy vannak még csodák. Az életem, mint egy álom, akár az ébredés után. Körbenézek, s fel az égre, igen, ajándék az egész. Már látom az emberek szemében csillogni a reményt. Az adni és kapni mérleg nyelve bennem, hogy hol áll. Válaszúthoz értem, már tudnám, merre most tovább.
3: Ha úgy érzed, hogy kész

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Ezúttal még pár percben a Bonanza Banzaiból ismerős Hauber Zsolttal beszélgetek új Future Voices 13 című lemezéről, ami még március végén jelent meg. Na és ha már említetted a Bonanza Banzait, hoztál egy csodálatos CD-t nekünk. Állítólag teljesen friss megjelenés. Mesélj kérlek erről, friss és ropogós, és bármivel egészítenéd ki, koncertek, bármi, nyugodtan tedd hozzá.
1: Ez a, amikor legutoljára voltunk itt, akkor beszéltünk róla, ez idén április 11-én volt a Barba Negra nagy színpadán, 3000 néző előtt, egy teltházas, hát fantasztikus koncert, mondhatom, hogy a zenei karrierem egyik legmeghatóbb és legmélyebb koncertje volt, fantasztikus, tehát 3000 ember együtt énekelni két órán keresztül, az valami csoda. És ezt a koncertet természetesen rögzítettük, úgyhogy ez egy koncertalbum, és ez tulajdonképpen most jelent meg. Sokat dolgoztam rajta, mert hát végülis nem rég volt a koncert, úgyhogy ahhoz képest elég hamar kijött, de most indul a nyári turnénk. A jövő terveink is ugyanezek, ugye nyári turnénk van, Strandfesztiválon például leszünk, tehát nagyon jó koncertjeink lesznek fantasztikus helyszíneken. Bedobtam még egy bónuszt, hogy lesz egy karácsonyi évzáró koncertünk Egerben december 26-án, ami egy különleges, ott egy közönség találkozó is lesz, úgyhogy így búcsúztatjuk együtt a közönséggel az évet, és jövő áprilisban ismét a Barba Negra nagy színpadán fogunk koncertezni, és ezt a sok-sok rajongó szeretettel várjuk oda is.
0: És hát tudom, hogy említetted, de nem menjünk el szó nélkül, a 14-es lemez előtt, az mikor fog megjelenni, úgy satsz per kb.
1: Igen, a Future Voices 14, ami tulajdonképpen a sorozat záró CD-je lesz. A fiam mindig kérdezi, mert a nagyobbik fiam Zsolti, ő annyira profi, hogy ha megmutatom neki az új verziót, ő azonnal mondja a régit is. Tehát
0: nem lehet átverni.
1: Nem. És akkor néha szokott olyanokat csinálni, hogy össze is keveri a kettőt egy kis mixerrel, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy az eredeti versus az új. És akkor ezzel szokott játszani, de ő mindig tudja, és én már noszogatott, hogy apa, most már jöhetne az új. Tulajdonképpen megvannak a vázak, az összes dalnak megvan az ötlete, hogy milyen irányba akarok elmenni, ki kell dolgozni, és meg lesz. Én azt gondolom, még a nyáron, tehát még augusztusban kijön a 14-es, és nagyon szívesen be is mutatom, hogyha érdekel benneteket.
0: Na, én erre mindenképpen vevő leszek szintén, várunk vissza szeretettel, további sok sikert, Zsolt, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
0: Az elmúlt egy órában Hauber Zsolttal beszélgettem március végén debütált Future

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában Hauber Zsolttal beszélgettem március végén debütált Future Voices 13 című új lemezéről. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itt vagyunk közösen vasárnap hajnalban is a Petőfi Rádióban. Csáó, Kenész Kolos a fedélzeten, és lesz nagyon változatos zenei válogatás azért, hogy jól érezd magad, és feldobjuk a vasárnap éjszakát is. Mindjárt érkeznek Ferenci Gyuriék, de most a Swingala Django és Bangó Margit közösében szól egy dal.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.